0: köcskösöm, minek az a bolondzsanga? Tudod, hogy csak magadnak árt a szelet? Miért nem lazulsz, hogy iszol egy koktélt, vagy egy port, vagy valami?
1: Tudom, bratyász, hogy nem jó, de mégis csinálom. Igazad van. Lehet, ilyen vagyok, én már sose változok.
0: Na jó van. Vigyázz magadra, köcskösöm.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

Star Rádió. Hallgass ránk, és hallgass minket. Driving down the 4-5, running all the stop signs.

Túléltük a hétfőt. Ez már egy keddi nap. Május 19-e 2026-ban. És ez a férfi nap Magyarországon. A nemzetközi az november 19-én van. De hát az ivó napja a férfiaké. Ébredésük legyen könnyű, kávéjuk forró, főnökük jó.

More than a feeling, több mint egy érzés. A Boston együttes dalát a No Mercy dolgozta fel. 9 perccel járunk 6 óra után. Hát eléggé morcos időjárásban van részünk, és arra alapozva, amit a korábbi prognózis mondott, ennél jobb már nem lesz ezen a héten, de lecsekkolom hamarosan a legfrissebb információkat ezzel kapcsolatosan. Addig is a hőértékek a tegnapi naphoz képest jóval magasabbak. Tegnap, hát ha nem is mi, mert azért mi olyan 5-6-7 foknál voltunk, de volt hely, ahol fagyponthoz közeli hőértékekkel indult a nap. Attól egy picit messze vagyunk itt legalább megyén belül. Székelyudvarhely 11 Celsius fokkal indítja a napot. Csíkszeredában, Gyergyóalfaluban és Maroshévízen is ugyanazt az értéket mutatja a hőmérő, 6 Celsius fokot. Bodzafordulón van ennél alacsonyabb, ott csak 4 Celsius fok van. Ha pedig valaki tényleg fagypont közeli hőértékekre vágyik, fagypont alatt itt nem talál, még a hegyekben sem. A Bucsacs-hegységben az Omu csúcsnál van 1 Celsius fok, 1 szál Celsius fok. Na, megnézzük majd, hogy milyen lesz a hétnek az időjárása. Egyelőre úgy tudom, hogy ilyen borongós, milyen 19-22 Celsius fokos csúcsértékek, tehát nem lesz hideg, de azért nem lesz az az igazi napsütéses május sem. Egye fene, kibírjuk valahogy. Mi lépünk tovább az Ace of Base együttes dalával, nem véletlenül. Jenny Berggren, énekesnő, az egyik tag a négy közül 54 évet tölt a mai napon. Isten éltesse őt, és hát nyilván mindazokat, akik a mai napon vele együtt ünnepelnek. Jó reggelt!

Marina and the Diamonds és Fruit 6 óra múlt 20 perccel. Hát lecsekoltam a legfrissebb prognózist erre a hétre. Nem lesz hideg, kivétel nélkül. Minden egyes napon 20 Celsius fok feletti csúcsértékekre számíthatunk, viszont a napsütés nem nagyon fog elkényeztetni, talán-talán kisüt még rövid időközökben, de igazából ilyen változékony és esőre hajlamos, csapadékosnak mondható időjárásra van kilátás, hanem is minden nap, de azért ott lóg az eső lába a levegőben. Holnap csütörtökön, a péntek az még akár viharosnak is könyvelhető el így előzetesben. A szombati nap, hát lehet, hogy a somlyai búcsú az megúszta, de a délutáni órákban akár lehet eső is. Vasárnap is van kilátás arra, hogy lejjen némi csapadék, sőt, még jövő héten hétfőn is. Tehát olyan tavaszias, nem igazán strandi

Idő az, ami vár ránk. Nem lesz hideg, ennyi az egyetlen jó dolog az egészben. Meg ha jön egy kicsi eső, ugye többen is mondják, van aki megszokásból, de van aki tényleg tapasztalatból, hogy májusban esik az eső, az tényleg jó dolog. De ha már ivó napja van, és mondják, hogy ez a nem hivatalosan a férfiak napja, akkor jöjjön most még egy hajnali kör. Jó reggelt!

Safri Duo és Clark Anderson Rise. És ha már kiderítettük, hogy a héten azért nem fog elkényeztetni minket az időjárás, éppen olvasom a Maszolon, hogy a nyár, ami érkezőben van, meleg rekordokat fog hozni, és jó, még volt olyan év, mondták, hogy ilyen forró nyarunk aztán nem volt nem tudom hány éve, most ismét azt mondják, nyilván meg kell várni, hogy kiderüljön, mennyire igazak ezek a prognózisok. Nyilván, hogy tudományos alapúak, de mint bármilyen esetben az időjárás 100%-osan előre megjósolni 3 napra talán, ha lehet, nagy találati arányjal, még az sem biztos, hiszen bármikor váltok, 24 órán belül, 12 órán belül jöhet valami olyasmi, amire senki nem számított. De itt több kutatóintézet mondta, hogy ez aztán tényleg igazán forró nyár lesz a 2026-os. Szélsőséges időjárásra, meleg rekordokra, aszályra kell készülni Európában idén az előrejelzések alapján. El Niño és Super El Niño hatást emlegetnek a szakértők, hogy mit jelentenek ezek és milyen nyarunk lesz itt az országon belül Erdélyben. Bartók Blanka, éghajlatkutató, a Bábés-Bolyai Tudomány Egyetem földrajzkarának egyetemi docense magyarázta el a Maszolnak. A szakértő szerint az elmúlt évtizedek tapasztalatai alapján az erős, illetve rendkívül erős El Niño események idején rendszerint új globális hőmérsékleti rekordok születtek. Azt is elmondta, hogy milyen nyarakra számíthatunk az elkövetkező években, de ezzel egyelőre ne foglalkozzunk, elég az a nyár, ami előttünk áll, és akkor idézem őt. A 2026-os év nyarán egy átlagosnál gyorsabban fejlődő El Niño várható, ami akár az elmúlt 150 év legintenzívebb ilyen eseményévé is fejlődhet. Tehát ez feltételes módban van, azért megfogalmazva, ezt tegyük hozzá. Ezt vázolta Bartók Blanka éghajlatkutató, kiemelve, hogy egyértelműen ezt mutatják az előrejelzések, a középtávú időjárás előrejelzések Európai Központja, az Amerikai Egyesült

Lásd a csodálat, Kocsis Tibor énekelt, 6 óra 38 perc van. Hát lásd a csodát, a csoda az lenne, ha nem lenne forgalomkorlátozás jelen pillanatban a városban, hiszen láthatjuk, hogy dolgoznak, és az eléggé nagy felfordulással jár. Tegnap jelent meg a polgármesteri hivatal Facebook oldalán, de mára érvényes a felhívás. Így szól a szöveg, hogy értesítjük a gépkocsi vezetőket, hogy május 19-én, az ma van, reggel 9 és délelőtt 11 óra között az esővíz hálózaton végzendő munkálatok miatt a Hárvíz RT lezárja a Győzelem utcát a Lakatosok és a Kóskároly utca közti szakaszon. Kérjük önöket, hogy a jelzett idősávban használják a párhuzamos utcákat. Olvasható a hivatal Facebook oldalán. Tehát ma 9 és 11 óra között Győzelem utca, a Lakatosok és a Kóskároly utca közötti szakaszon le lesz zárva.

Selena Gomez, Love You Like a Love Song, 3/4 múlt fél perccel. Magyaroknak 2 is van. Mármint napjuk. Jó dolguk lehetne legalábbis a magyar férfiaknak, mert ha férfi napról van szó, 2 dátum is felmerül. Ha a Wikipédia szócikkének hiszünk, akkor a jeles napot november 19-én ünnepeljük meg. Erre buzdítana egyébként a férfi nap hivatalos magyar oldala is, ahol az elmúlt években is november 19-én ünnepelnek. Ennek ellenére a hivatalos dátum mégsem ez, hanem május 19-e Ivó és Milán napja. Hogy miért pont ez, annak több oka is lehet. Egyrészt Ivó napja, másrészt az, hogy a májusi időpont sokkal közelebb esik a nemzetközi nőnap időpontjához. Hát mondjuk ezek elég

gyenge indokok, de mindegy. Az International Men's, vagyis a férfiak nemzetközi napja oldalon, ott egy csokorba gyűjtik azt, hogy a világon hogyan, mikor és mivel ünneplik a férfiakat. Talán nem véletlenül már ez az időpont kerül fel. Május 19-e. Na, egyefen, akkor a férfiak napja van. Ma köszönjük szépen a köszöntéseket. A virág, de hogy nem kell virág. Inkább köszöntsük Oroszlán Szonyát születésnapján, 49 évet tölt a mai napon, nem egyedül énekel, ott van még két hölgy, Wolf Kati és Radics Gigi is, a szívdala. Jó reggelt!

Richard Marx, semmit nem hagyunk magára, vagy semmit nem hagyunk magunk mögött, nothing left behind us. 4 perc választ el 7 órától, zárjuk a Wecker első óráját Anastasiával, 7-kor jönnek a hírek. Nem hagyunk magunk mögött, nothing left behind us. 4 perc választ el 7 órától, zárjuk a Wecker első óráját Anastasiával, 7-kor jönnek a hírek.

Ma avatják a holokauszt emlékművet, nem marad el tusványos. Sorsdöntő meccset játszik a magyar hoki válogatott. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó reggelt kívánok! Csökkent a nyugdíjasok száma, illetve továbbra sem túl magas az átlag nyugdíj. Ez derül ki az Országos Nyugdíjpénztár legfrissebb adataiból. Az átlag nyugdíj 2783 lej volt áprilisban, a nyugdíjasok közül majdnem 520 ezer fő dolgozott korábban a mezőgazdaságban, az ő átlagos nyugdíjuk 715 lej volt. A statisztikák szerint áprilisban majdnem 400 ezeren kaptak rokkantsági nyugdíjat, nekik az átlag nyugdíjuk 1084 lej volt. Nem marad el idén a tusványosi nyári szabad egyetem és diáktábor, ám a programokról egyelőre nem közöltek részleteket. A tábort július 21-e és 26-a között tartják a Tusnád fürdői helyszínen, idén 35. alkalommal szervezik meg, mottója a veled teljes mondat lesz. A szervezés jelenleg is zajlik, de egyelőre sem az esetleges változásokról, sem pedig a program kínálatról nem

0: közöltek részleteket. Ma délután avatják fel Székelyudvarhelyen a holokauszt helyi áldozatainak emlékművét, amelyet Berze Imre szobrászművész készített, és a református kollégium bejáratánál állítanak fel. Az Elvesztett ismerőseink című megemlékezés 17 órakor kezdődik a Mártonáron téren, ahol a Székelyudvarhelyről elhurcoltak előtt tisztelegnek. A megemlékezésen közreműködnek a Backa-Madarasi Kisgergely Református Kollégium és a dr. Palló Imre Művészeti Iskola diákjai és tanárai, a Székelyudvarhelyi Művelődési Központ és a Székelyföldi Filharmónia, valamint a Székelyföldi Stúdió Egyesület. 1944. májusában Székelyudvarhelyről és környékéről 305 zsidót hurcoltak el, akiket előbb a helyi tanítóképző udvarán és tornatermében tartottak fogva, majd a marosvásárhelyi gettóba, onnan pedig Auschwitzba deportáltak. Sérülés miatt nem utazott el a múlt hétvégi Montenegróban lezajlott Adria Liga első állomására György Ákapor. A világ első tegbollozó csonthártya gyulladással küzd, gyógyulása hosszabb időbe telik. Csapattársa Marek Pokovap a versenyen megnyerte az egyéni kategóriát, a döntőben két szetben győzött a szerb Bogdan Marojevic ellen. Párosban Pokvap a szintén lengyel Francsok Bartolomiejjel alkotott csapatot, a döntőben alul maradtak a szerb Nikola Mitro és Bogdan Marojevic kettőssel szemben. Két vereséget szenvedett eddig a magyar jégkorong válogatott a Svájcban zajló jégkorong világbajnokságon, így két forduló után pont nélkül áll a zürichi csoportban. Magyarország Finnországtól 4-1-re, Ausztriától pedig 4-2-re kapott ki. Ma este 9 óra 20 perctől Nagy-Britanniával játszik a bentmaradás szempontjából sorsdöntő találkozót. A meteorológusok szerint változékony lesz az időjárás ma is. Adás körzetünkben borús idő várható mérsékelt széljárással, de napsütés is lesz. A legmagasabb hőmérséklet értékek reggel 13 fok körül alakulnak. Aztán rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Donna Summer és Hot Stuff, valami forró cucc. Lesz majd idén nyáron a prognózis szerint. Minden meleg rekord megdől, majd elválik. Még messze vagyunk attól, május 19-e van. 7 perccel járunk 7 óra után. Imár a Wecker második órájában. A szokásos jó kívánságot kívántom ezúttal is a később kellőknek. De röviden, legyen egy jobb napjuk. Jó reggelt!

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszázst. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpont foglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
3: Udvarhely szívében az 5-ös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro U-val. Prémium test és arckezelések, spraybarnítás, szemöldök tetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 36

0: 88 454. A Delkamet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
1: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor, hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
0: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
2: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
3: Reklámot hallottak.
4: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Long Road to Hell, Laura May és Avicii dalát hallhattuk, 7 óra múlt 18 perccel, hamarosan lapszemlével ellenkezünk. Addig is egy info, saját napot tart Székelyudvarhelyen a helyi rendőrség. Volt már ilyen, de nem ekkora kaliberű. Holnap után csütörtökön szervezik meg a helyi rendőrség napja alkalmából tartandó, mondhatni ünnepi rendezvényt. Az eseményen több hatóság és intézmény is jelen lesz szolgálati járműveikkel, felszereléseikkel és bemutató standokkal. Az érdeklődők közelebbről is megismerkedhetnek a rendvédelmi és a beavatkozó szervek munkájával, valamint megtekinthetik az általuk használt járműveket és eszközöket. A program részeként látványos szolgálati jármű felvonulást is tartanak. 9 óra 50 perckor indul a menet a Jézus szíve kápolnától, majd a városközponton keresztül a Cégek utcáig halad, ezt követően pedig visszatér a központba a Patkóba, ha minden igaz. A szolgálati járművek várhatóan 10 óra 10 perc körül érkeznek meg a Patkóba, ahol az érdeklődők közelről is megtekinthetik azokat. Nyilván lesznek ünnepi beszédek 10 óra 30 perctől, vagyis fél 11-től. Ezt követően különféle kulturális programok, kutyás bemutató is lesz. A szervezők szerint a programok minden korosztály számára tartogatnak látványos és érdekes elemeket. Tehát a helyi rendőrség napja holnap után csütörtökön délelőtt. És a rendőrökkel folytatjuk, de ezek ilyen zenélő rendőrök. Sting és csapata, a Police, Every Breath You Take. Jó reggelt!

kiszúdíthatatlan. A kora reggeli audíció nem csak susztereknek. Hallható egy otthon, kettő autóban, három benzinkutaknál és minden hangszóróban.

Klingand és Broken Back, Riva. 7 óra múlt 29 perccel, lapszemlével folytatjuk. Nézzünk három cikket az újságban, nem küldtek a szerkesztők külön lapszemlét, tehát nem tudom, ők milyen cikkeket emeltek volna ki. Hát kezdjük nyilván a címlapsztorival. Drasztikusan csökkent a menhelyi kapacitás, civilek állatmentő hálózatot terveznek, vagyis fogas kérdés a gazdátlan ebek ügye. Csíkszeredában van ez. Taplocán évtizedeken át kutyamenhelyet működtető Pro Animalia alapítvány megszűnése komoly érvágást jelentett Csíkszeredának, mivel a tavaly megnyílt városi kutyamenhely befogadó képessége jóval kisebb. Helyi civilek állatmentő hálózat kialakítását tervezik. Hát hajrá! Tudjuk, mit jelent. Volt egy idő itt Udvarhelyen is, hogy tényleg falkában jelentek meg fényes nappal a kóborkutyák, még itt rádió környékén is. Megsüllyedt a tavaly javított útszakasz a Nyerges tetőnél. Noha tavaly sürgősségi beavatkozással megerősítették a 11B jelzésű országút Nyerges tetőnél megsüllyedt szakaszát, aktuális helyszíni tapasztalatok szerint az úttest több ponton ismét romlani kezdett. Az útügyi igazgatóság szerint a tavalyi munkálatok eleve csak ideiglenes megoldásnak számítottak. A Hargita népének azt válaszolták, végleges helyreállítás még éveket várhat magára. Jó, erre is le lehet kötni, semmit nem lehet jól csinálni. Láma, Kossuthot is leaszfaltozták, de a gázosoknak nem tetszett, úgyhogy feltörték az egészet, és valószínűleg, hogy ők fogják leaszfaltozni. Reméljük, hogy jobban. Mi van még? Ja, Udvarhelyi. Nézzük. Találunk valami udvarhelyi anyagot? Biztos igen. A lakók bevonásával szépítenik a zöld területeket. Kertészeti kezdeményezés Székelyudvarhelyen. A lakó negyedek zöld területeinek rendezésébe tervezi bevonni a legilletékesebbeket.

Nem aggódom, I ain't worried. 7 óra 41 perc van, és május 19-e Ivo és Milán napja. Az Ivo egyébként germán származású névé, és a szó eredetileg a tiszafából készült íj megnevezésére szolgált. Elterjedésére hatásra volt az is, hogy hasonlít az orosz Ivánra. Csak hogy aki nálunk Ivo, az nem biztos, hogy az oroszoknál Iván. Úgyhogy egészségünkre, majd kiderül. Állarcímű dalokat halljuk. Jó reggelt!

0: like music.
1: Sztárreklám.
2: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
3: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
4: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
3: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
4: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
3: Légy te is ős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
5: Újból Székelyföldön lépnek pályára a Góbék világranglista vezetői és a Techball európai elitje. Június 6-án és 7-én Homorod Fürdő Challenger Techball League a Lobogó Panziónál. 3 kategória látványos mérkőzések, a döntők pedig június 7-én vasárnap 19 órától kezdődnek. Gyere el és a decemberi Székelyföldi világbajnokság után éld át újra a Techball varázsát!
6: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.

Ez House és nem felejtelek el, Won't Forget You, 9 perc, választ el 8 órától. Továbbra is morcos időjárásunk van, épp hogy nem esik, de napsütésben nem sütkörészhetünk, sajnos. És úgy tűnik, hogy a prognózis szerint ezen a héten, hát nem azt mondom, hogy semmi esélyünk, hogy részesüljünk ilyesmiben, de mint mondtam, nem fognak elkényeztetni. Viszont a hosszú távú prognózisok azt mondják, hogy rég nem volt ilyen forró nyarunk, mint amilyen lesz. Na megvárjuk, és majd kiderítjük. Van egy álmom. I have a dream, énekel az Abba. 8-kor pedig jönnek a hírek.

Pusztíthatatlan. Kora reggeli audíció, nem csak susztereknek. Hallható egy otthon, kettő autóban, három benzinkutaknál és minden hangszóróban.

A holokauszt emlékművet nem marad el tusványos. Sorsdöntő meccset játszik a magyar hoki válogatott. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó reggelt kívánok! Csökkent a nyugdíjasok száma, illetve továbbra sem túl magas az átlag nyugdíj. Ez derül ki az Országos Nyugdíjpénztár legfrissebb adataiból. Az átlag nyugdíj 2783 lej volt áprilisban, a nyugdíjasok közül majdnem 520 ezer fő dolgozott korábban a mezőgazdaságban, az ő átlagos nyugdíjuk 715 lej volt. A statisztikák szerint áprilisban majdnem 400 ezeren kaptak rokkantsági nyugdíjat, nekik az átlag nyugdíjuk 1084 lej volt. Nem marad el idén a tusványosi nyári szabad egyetem és diáktábor, ám a programokról egyelőre nem közöltek részleteket. A tábort július 21-e és 26-a között tartják a Tusnád fürdői helyszínen, idén 35. alkalommal szervezik meg, mottója a veled teljes mondat lesz. A szervezés jelenleg is zajlik, de egyelőre sem az esetleges változásokról, sem pedig a program kínálatról nem közöltek részleteket. Ma délután avatják fel Székelyudvarhelyen a holokauszt helyi áldozatainak emlékművét, amelyet Berze Imre szobrászművész készített, és a református kollégium bejáratánál állítanak fel. Az Elvesztett Ismerőseink című megemlékezés 17 órakor kezdődik a Mártonáron téren, ahol a Székelyudvarhelyről elhurcoltak előtt tisztelegnek. A megemlékezésen közreműködnek a Backamadarasi Kisgergely Református Kollégium és a dr. Palló Imre Művészeti Iskola diákjai és tanárai, a Székelyudvarhelyi

0: Fejlődési Központ és a Székelyföldi Filharmónia, valamint a Székelyföldi Stúdió Egyesület. 1944. májusában Székelyudvarhelyről és környékéről 305 zsidót hurcoltak el, akiket előbb a helyi tanítóképző udvarán és tornatermében tartottak fogva, majd a Marosvásárhelyi gettóba, onnan pedig Auschwitzba deportáltak. Sérülés miatt nem utazott el a múlt hétvégi Montenegróban lezajlott Adria Liga első állomására György Ákapor. A világ első tagbollozó csonthártya gyulladással küzd, gyógyulása hosszabb időbe telik. Csapattársa Marek Pokovap a versenyen megnyerte az egyéni kategóriát, a döntőben két szettben győzött a szerb Bogdan Marojevic ellen. Párosban Pokovap a szintén lengyel Francsok Bartolomiejjel alkotott csapatot, a döntőben alul maradtak a szerb Nikola Mitro és Bogdan Marojevic kettőssel szemben. Két vereséget szenvedett eddig a magyar jégkorong válogatott a Svájcban zajló jégkorong világbajnokságon. Így két forduló után pont nélkül áll a zürichi csoportban. Magyarország Finnországtól 4-1-re, Ausztriától pedig 4-2-re kapott ki. Ma este 9 óra 20 perctől Nagy-Britanniával játszik a bentmaradás szempontjából sorsdöntő találkozót. A meteorológusok szerint változékony lesz az időjárás ma is. Adáskörzetünkben borús idő várható mérsékelt széljárással, de napsütés is lesz. A legmagasabb hőmérsékleti értékek reggel 13 fok körül alakulnak. Aztán rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

In Love, 6 perccel járunk 8 óra után, már a Wecker harmadik órájában. 2022-ben jött a sláger. Nagy sláger volt, tényleg a csapon is hez folyt ki. Valahogy úgy, nem tudom, elkapott? Megfakult? Azt nem tudom, hogy évtizedek múlva is majd úgy emlékezünk vissza, mint sok más sláger esetében, hogy hú, ez mekkora volt. Nem tudom. De az biztos, hogy ismert dallamokról van szó. Valmár, és Szikora Robi. Úristen!

0: like music. Sztár reklám.
1: A Delconnect munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
2: Hideg a víz és éget a nap, nem számít szombat a hétköznap.
3: Tudtad, hogy akár ingyen is ott lehetsz a nyár legnagyobb a magyar fesztiválján, a Vibe-on? Idén is hatalmas bulival készülünk. Azaria, Jude Law, Valmár, Tédeni, Biolex, Pogány induló BSV és még sokan mások várnak július 2-a és 5-e között a Marosparton. És a legjobb? Most elindult a második körösönkéntes jelentkezés. Így akár ingyen is részese lehetsz a Vibe élménynek. Nincs más dolgod, csak jelentkezz önkéntesnek és éld át belülről Erdély legnagyobb magyar fesztiválját. Részletek a vibefesztivál.ro oldalon.
4: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
1: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 810.

0: 98.
1: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltse el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
2: Tartson lépést a világgal, utazzon a Transptúrral!
3: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
2: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
3: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
2: Ha indulsz, ha érkezel, Transptour International.
1: Közérdekű hirdetés következik.
4: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.

Jó jön majd ez a dal, ha eljön majd az a bizonyos forró-forró nyár, amit idénre prognosztizálnak a meteorológusok. Addig azon

Van, nézzük, hogy hogy állunk a pénzzel. Jó, persze a nyár az ingyen jön, de hogyha nyaralni akarunk, az nem lesz kétlejes mulatság. Tegnap a szenátus megszavazott egy olyan törvénytervezetet, nem döntőházként, de mindenképpen egy olyan tervezetről van szó, amely meglehetősen nagy vitát váltott ki. Nem tudom, nekem tetszik, pedig az Aurtól jött, és hát tőlük túl sok jóra, legyünk őszinték, nem nagyon számíthatunk. Nem igazán tudom, hogy mi van a háttérben, talán el kéne picit figyelmesebben olvasnom, hogy mi ebben a stiki, mert ahogy a politikusok mondják úgy titokban, nincs olyan törvénytervezet, amely ne szolgálná valaki érdekeit. Tehát bármi milyen törvénytervezetet szavaznak, még valaki nyer vele. Tudatosan vagy tudatlanul, de valaki jól jár vele. Na, hogy itt valaki jól jár, vagy valaki rosszul? Megszavazták a civil szervezetek finanszírozásának szigorítását célzó tervezetet. A szenátus tegnap elfogadta a Románok Egyesüléséért Szövetség, vagyis az AUR által benyújtott törvénytervezetet, amely a civil szervezetek finanszírozását, illetve annak szigorítását írja elő. A javaslat szerint az egyesületeknek, alapítványoknak és szövetségeknek évente részletes nyilatkozatot kell tenniük az országos adóhatóság az ANAF felé a bevételeikről és a finanszírozási forrásaikról. A tervezet értelmében az 5000 lejnél nagyobb adományt nyújtó magánszemélyek és jogi személyek azonosító adatait is fel kell tüntetni. A beérkező adatokat az adóhatóság külön felületen közzéteszi, a kötelezettség elmulasztása a szervezet tevékenységének automatikus felfüggesztését, egy év után pedig a megszűnését vonhatja maga után. A jogszabályt 76 igen, 32 nem szavazattal és 4 tartózkodás mellett fogadták el, számolt be az Ager Press. A vita során több politikai formáció is élesen bírálta a javaslatot. A Mentsetek meg Romániát Szövetség az USZR szerint a tervezet nem az átláthatóságot szolgálja, hanem a civil szféra megfélemlítését eredményezheti, mivel az adományozók adatai nyilvánossá válnak, ami visszatarthatja a támogatásokat. A Nemzeti Liberális Párt képviselői a magánjellegű finanszírozás védelmére hivatkozva szavaztak nemmel, míg az RMDS szerint az új kötelezettség felesleges bürokráciát teremtene, hiszen a civil szervezetek már most is részletes pénzügyi beszámolót nyújtanak be évente. Az AUR ugyanakkor azzal érvelt, hogy a szabályozás közérdekű, különösen azoknál a kampányoknál, amelyek nagy infrastruktúrális vagy energetikai projektek ellen irányulnak, és amelyek finanszírozása szerintük átláthatóságot igényel. A tervezet most a képviselőházhoz kerül, mely döntőházként tárgyalja majd a javaslatot. Nem tudom, annyit vitázunk manapság itt a civil szervezetek, honnan kapják a pénzt, mire adják a pénzt, ki adja a pénzt. Annyira rossznak nem találom, de ez csak egy ilyen első látásra elhangzó vélemény. Meg kéne nézni, hol a stiki benne. Egy elsőre jónak tűnik. Na, mindegy, még nincs elfogadva, majd a képviselőházban komolyabban megvitatják valószínűleg, mert ha ott rábólintanak, abból törvény lesz. Minden a pénzről szól. It's all about the money. Melyed alát halljuk 8 óra után 21 perccel. Nem késő még azt mondani jó reggelt? Na most ébredőknek semmiképp.

Gringo Star, Hey szerelem, 8:30 van. Éppen arra készültem, hogy beolvassam a mai útlezárást, erre néhány másodperccel ezelőtt Alfred a virtuális tanácsadó is rám szól, hogy vigyázzak, mert hogy... Jó, hát akkor ha már én is nyakartam, meg Alfred is ezt tanácsolja, akkor jöjjön az info, ha esetleg valaki még nem tud róla. A mai napon 9 és 11 óra között az esővíz hálózaton végzendő munkálatok miatt a Hárvíz RT lezárja a Győzelem utcát, a Lakatosok és a Koskároly utca közti szakaszon. Kérik az autósokat, hogy az imént jelzett idősávban használják a párhuzamos utcákat.

Cheryl Cole és Fight for this love. Roller meg nyúl. Mond valamit. Megtörtént. Vannak hírek, amelyek nem egyszerűen megtörténnek, hanem inkább úgy viselkednek, mintha valaki egy rosszul sikerült szimulációban tesztelni. A mennyi abszurditást bír el a közvélemény csúszkát? A rolleres és a nyúl találkozása. Pontosan ilyen eset. A történet első rétegében minden egyszerűnek tűnik. Egy ember halad egy elektromos rollerrel, egy nyúl pedig teljesen érthető módon jelen van a mezőn. Eddig ez még a természet rendjébe illeszkedő mondat. A probléma ott kezdődik, amikor a két szereplő ugyanarra a koordinátára érkezik, és a nyúl úgy dönt, hogy nem a klasszikus kitérő manőver, hanem a frontális belépés az eseménybe stratégia lesz számára az optimális. Itt érdemes egy pillanatra megállni. Az emberi logika szerint a vadon élő állatok ütközés esetén menekülnek. A nyúl viszont legalábbis a felvétel tanúsága szerint, mintha egy alternatív közlekedési szabálykönyvet követne, amelyben a veszély nem elkerülendő, hanem inkább dinamikusan kezelendő kontakthelyzet. A modern internet természetesen nem maradhatott csendben. A kommentmezők azonnal átvették az irányítást, és a fizikai eseményből kulturális eseményt csináltak. A nyúl egyszerre lett kamikaze pilóta, videójáték boss és vidéki Fast and Furious spin-off főszereplője. A rolleres pedig akarata ellenére belépett abba a ritka kategóriába, amelyet úgy hívhatnánk ember, aki egy narratívában veszített egy nyúllal szemben. De a jelenség mögött van egy komolyabb réteg, amit hajlamosak vagyunk elfelejteni a mémek zajában. Az állatok viselkedése stressz helyzetben nem a mi logikánk szerint optimalizál. A pánik nem számol sebességgel, irányjal vagy közlekedési hierarchiával. A nyúl nem rosszul döntött, csak épp nem ugyanabban a döntési rendszerben működik, mint az ember. És talán ez a történet valódi tanúsága. Nem az, hogy vigyázz a rolleren a nyulakkal, mert ez önmagában már egy olyan mondat, amit nehéz komolyan venni. Inkább az, hogy a valóság időnként képes rövid, de tökéletesen irreális pillanatokra szétesni, majd úgy tenni, mintha ez teljesen normális lenne. A roller megy tovább, a nyúl elszalad, az internet nevet. Mi pedig maradunk azzal a kellemetlen felismeréssel, hogy a világ néha nem logikus, csak gyors. És ebben a történetben talán ez a legőszintébb rész.

0: engedje el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpont foglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
1: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
2: Electrovix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electrovixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha a háztartási gép, akkor Electrovix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
0: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig Önnel, mindig Önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székely-Szentkirályon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
3: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Add nagy via color. Minőség, megbízhatóság, stílus.
4: Reklámot hallottak.
5: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Nem akarok táncolni, I don't wanna dance, addig rendalát hallhattuk. 3 perc választ el 9 órától. A Becker harmadik óráját is szép lassan lezárjuk, 9 órakor pedig érkezhetnek a hírek. Zárjuk ezt az órát Sam Fender 2022-es dalával, csak most kezdjük. Hát végül is zárjuk az órát, de a dal címe Getting Started.

Ma avatják a holokauszt emlékművet. Nem marad el tusványos. Sorsdöntő meccset játszik a magyar hoki válogatott. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Csökkent a nyugdíjasok száma, illetve továbbra sem túl magas az átlag nyugdíj. Ez derül ki az Országos Nyugdíjpénztár legfrissebb adataiból. Az átlag nyugdíj 2783 lej volt áprilisban, a nyugdíjasok közül majdnem 520 ezer fő dolgozott korábban a mezőgazdaságban, az ő átlagos nyugdíjuk 715 lej volt. A statisztikák szerint áprilisban majdnem 400 ezeren kaptak rokkantsági nyugdíjat, nekik az átlag nyugdíjuk 1084 lej volt. Nem marad el idén a tusványosi nyári szabad egyetem és diáktábor, ám a programokról egyelőre nem közöltek részleteket. A tábort július 21-e és 26-a között tartják a Tusnád fürdői helyszínen, idén 35. alkalommal szervezik meg, mottója a veled teljes mondat lesz. A szervezés jelenleg is zajlik, de egyelőre sem az esetleges változásokról, sem pedig a program kínálatról nem közöltek részleteket. Ma délután avatják fel Székelyudvarhelyen a holokauszt helyi áldozatainak emlékművét, amelyet Berze Imre szobrászművész készített, és a református kollégium bejáratánál állítanak fel. Az Elvesztett ismerőseink című megemlékezés 17 órakor kezdődik a Mártonáron téren, ahol a Székelyudvarhelyről elhurcoltak előtt tisztelegnek. A megemlékezésen közreműködnek a Backa-Madarasi Kisgergely Református Kollégium és a dr. Palló Imre Művészeti Iskola diákjai és tanárai, a Székelyudvarhelyi Művelődési Központ és a Székelyföldi Filharmónia, valamint a Székelyföldi Stúdió Egyesület. 1944. májusában Székelyudvarhelyről és környékéről 305 zsidót hurcoltak el, akiket előbb a helyi tanítóképző udvarán és tornatermében tartottak fogva, majd a marosvásárhelyi gettóba, onnan pedig Auschwitzba deportáltak. Sérülés miatt nem utazott el a múlt hétvégi Montenegróban lezajlott Adria Liga első állomására György Deákapor. A világ első tekbollozó csonthártya gyulladással küzd, gyógyulása hosszabb időbe telik. Csapattársa Marek Pokvap a versenyen megnyerte az egyéni kategóriát, a döntőben két szetben győzött a szerb Bogdan Marojevic ellen. Párosban Pokvap a szintén lengyel Francsuk Bartolomiejjel alkotott csapatot a döntőben alul.

0: maradtak a szerb Nikola Mitro és Bogdan Marojevic kettőssel szemben. Két vereséget szenvedett eddig a magyar jégkorong válogatott a Svájcban zajló jégkorong világbajnokságon. Így két forduló után pont nélkül áll a zürichi csoportban. Magyarország Finnországtól 4-1-re, Ausztriától pedig 4-2-re kapott ki. Ma este 9 óra 20 perctől Nagy-Britanniával játszik a bentmaradás szempontjából sorsdöntő találkozót. A meteorológusok szerint változékony lesz az időjárás ma is. Adás körzetünkben borús idő várható mérsékelt széljárással, de napsütés is lesz. A legmagasabb hőmérséklet értékek reggel 13 fok körül alakulnak. Aztán rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: A csillagok hangja.

Nekem három múlt, én megültem az árokban, könnyem hult. Harcolunk, de mire jó? Van itt vesztenivaló. Csak egy jelvény és vége. Sírunk rövésre, hogy béke. Van még itt valami, hagyd a harcot, ma haza.

0: like music. Star reklám.
1: A Delkamet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
2: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
1: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
3: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek az Areóban, arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanat.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked a nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak, vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a mini erdély

0: Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek. Csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szelykére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
1: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Váratlan vendég énekelt a ketten együttes, 9 óra után járunk 24 perccel, rendesen eldugták a napot, nem is fogjuk látni, sőt, változékonnyá válik az idő és csapadékra is kell számítani. Mi pedig időutazással folytatjuk, 1980-ba menjünk vissza, akkor tényleg nagy sláger volt, Il Tempo Se Ne Va, Adriano Celentano.

Bagosi Brothers Company és Balaton, 9 óra 35 perc van. Milyen jó, hogy lehetne közelebb, de talán így sem rossz, hogy 100 kilométeres körzetben két repülőtér is van székelyudvarhelyi szemszögből. Ráadásul ugye hallottuk, hogy Marosvásárhelyen azért sokat bővítettek, sok új járatot iktattak be, és most jött a legfrissebb hír, hogy ugyanerre készülnek a Vidombáki repülőtérnél is. 3 évvel a megnyitása után már is bővítik a Vidombáki repülőteret. A meglévő 3 mellé 5 új parkolóhelyet építenek a repülőgépek számára, így további új járatok is indulhatnak majd a Barcaságból. A beruházás becsült értéke 55 millió lej. A kivitelezésre 5 nagy cég jelentkezett, közölte Adrián Vestia, a Brassó megyei tanács elnöke, kiemelve, hogy idén ez a megyei önkormányzat legnagyobb értékű közbeszerzése, az ajánlatokat később bírálják el. Úgyhogy akkor várjuk az új járatokat.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Isuszerelé. Bér egy 2-3 köbméteres konténert Székelyudvarhelyen és 15 kilométeres körzetében. Lomtalanítás, lakásfelújítás vagy törmelékelhordás? Mi elszállítjuk a hulladékot. Otthonról magánszemélyeknek vagy akár cégeknek is biztosítunk konténereket. Hívd a 0723 188 987-es telefonszámot, vagy keresd Facebookon Isuszerelé néven. Isuszerelé. Mindig ott, ahol szükséged van ránk.
3: A jövő energiája Hungary Solar. Lakossági és ipari napelemrendszerek tervezése és kivitelezése megbízható szakértelemmel. Az AT fűtőmodul romániai importőre. Hatékony, modern megoldások egy helyen. Kérjen személyre szabott árajánlatot még ma. Elérhetőség hungarysolar@gmail.com vagy 0745 584 104. Hungary Solar. Telephelyünk Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi út 195 szám alatt a C-csarnokban van. Válassza a jövő energiáját és a modern fűtés technológiát.
4: Figyelem, kedves szülők! Az Eperke gyereküzlet új helyre költözött. Most már a Városháza tér 20 szám alatt várjuk Önöket közvetlenül a Ne felejts fagyizó mellett. Készültök az első áldozásra? Nálunk elegáns fiúöltönyök, ingek és stílusos kiegészítők várják a kisurakat, míg a kislányok számára gyönyörű bolerók és harisnyák közül válogathattok. És ez még nem minden. Az Eperkében nem csak elegáns, hanem sportos, egyedi és divatos darabokat is találtok, már 3 hónapos kortól egészen 14 éves korig. Ráadásul megérkeztek a minőségi DD Step szupinált cipők és gumicsizmák is a legkisebbeknek. Eperke gyereküzlet. Új helyen, változatlan minőség és egyedi divatos darabok. Várunk szeretettel a Városháza tér 20 szám alatt.
5: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
6: Ha a polcra gondolok, amit 3-szor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
7: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
8: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
7: Látogass el Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe.
8: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
7: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
6: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
9: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is áll.
10: Próbáld ki a Fitfill fitness és sportközpont kínálatát. A változatos edzéstípusok felkészült szakképzett rutinos edzőkkel. A biztos eredményhez már csak te kell lesz.
11: Fitfill. Az egészségért és a szépségért.
12: Közérdekű hirdetés következik.
13: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulást.

Robin Schulz és Oliver Tree, Miss You. 9 perc választ el 10 órától, lassaskán véget ér a Vekker negyedik órája, és 10 órakor pedig, hát a szokás szerint mondhatom, jönnek a Star Rádió legfrissebb hírei. Addig is egy olyan küldetésbe indulunk, amit hamarabb bevállalunk, mint hogyha a fronton kéne fegyvert fognunk. Mission of Love, Jason Donovan.

Nem lesz kötelező az e-faktúra rendszer, egyre több a medve. Amatőr kerékpárverseny lesz Székelyföldön. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Több lehetséges kormányalakítási forgatókönyvről egyeztetett tegnap az államfő a parlamenti pártok képviselőivel. Bár felmerült a korábbi PSD-PNL-USR-RMDS kisebbségek koalíció újjáalakítása is, ennek kevés az esélye. Mivel a PNL és az USR elutasítja a közös kormányzást a PSD-vel, az AUR-ral pedig egyik párt sem lépne szövetségre. Az új kabinet beiktatásához legalább 233 parlamenti szavazatra van szükség, ugyanakkor jelenleg egyik politikai tömb sem rendelkezik önálló többséggel. Emiatt egy kisebbségi vagy technokrata szakértői kormány megalakulása is elképzelhető, az új miniszterelnök hivatalos jelölése pedig legkorábban május végén várható. Mentesíti az e-faktúra rendszer kötelező használata alól a szerzői jogdíjból és mezőgazdasági tevékenységből jövedelmet szerző magánszemélyeket, valamint a Romániában működő külföldi kulturális intézeteket és központokat az a törvénymódosítás, amit tegnap fogadott el a Képviselőház Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága. A pénzügyminisztérium közleménye szerint a törvénymódosító tervezet értelmében a személyi szám alapján adózó magánszemélyek számára az e-faktúra rendszer használata nem lesz kötelező. Meg négyszereződött a medvék miatti lakossági bejelentések száma Hargita megyében. A megyei csendőrfelügyelőség adatai szerint május 1-e és 18-a között 60 lakossági bejelentés érkezett lakott területek közelében megjelent medvékről, ami jelentős növekedést jelent az egy évvel korábbi azonos időszakhoz képest. Az idei év eleje óta összesen 114 segélyhívást regisztráltak, a lakossági bejelentések nyomán 20 esetben mentek ki a csendőrök az állatok elűzésére. Többek között Korondon, Fenyéden, Farkaslakán, Zetelakán, Bögözben, Székelyudvarhelyen, Parajdon és Varságon. Három településen, Parajdon, Udvarhelyen és Máréfalván ki kellett lőni egy-egy medvét. Amatőr kerékpárversenyt tartanak Székelyföldön, az idei Six Cycling Cup versenyt május 29-e és 31-e között rendezik meg három székelyföldi városban. Marosvásárhelyen, Sepsiszentgyörgyön és Csíkszeredában. A tavalyi évben az amatőr viadal Székelyföld kerékpáros körversenyével párhuzamosan zajlott, idén azonban a szervezők kizárólag az amatőr versenyzőkre fókuszálnak.

0: fókuszálnak. Az öt korosztályba sorolt résztvevők két kategóriában indulhatnak, könnyű és nehéz szakaszokon, a rövidebb távok körülbelül 20 kilométeresek lesznek, még a hosszabb szakaszok 40-50 kilométeresek. Benevezni május 25-éig lehet. A Metalloglobus mellett az Unirea Slobozia esett ki a labdarúgó Superligából, a Hermannstadt és a Konstancai Fárul osztályozót játszanak. Tegnap este lejátszották a kiesésről döntő négy összecsapást, az eredmények. Unirea Slobozia Aradi úta 0-1, Hermannstadt FCSB 2-0, Petrolul Galacio Célul 1-5 és Konstancai Fárul Bukaresti Metalloglobus meglepetésre 0-1. A Fárulnak mindössze egy pontot kellett volna a már kiesett Metalloglobus ellen szereznie hazai pályán, a vereség osztályozót jelent a konstancaiaknak. A Petrolul a nagy hazai vereség ellenére biztos bent maradó, Nagyszeben osztályozót játszik, Slobozia a másik biztos kieső. Az osztályozókon a Fárul a második ligában hatodik helyezett Kindia Türgovistével, a Hermannstadt a Voluntárral találkozik. A meteorológusok szerint ma délelőtt változékony, borús, helyenként csapadékos időjárás lesz térségünkben. A széljárás gyenge lesz, a legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 18 fok körül alakulnak. Aztán rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám. Hideg a víz és éget a nap. Nem
2: számít szombat a hétköznap. Tudtad, hogy akár ingyen is ott lehetsz a nyár legnagyobb a magyar fesztiválján, a Vibe-on? Idén is hatalmas bulival készülünk. Azaria, Jude Law, Valmár, Tédeni, Biolex, Pogány induló, BSV és még sokan mások várnak. Július 2-a és 5-e között a Marosparton. És a legjobb? Most elindult a második körös önkéntes jelentkezés. Így akár ingyen is részese lehetsz a Vibe élménynek. Nincs más dolgod, csak jelentkezz önkéntesnek és éld át belülről Erdély legnagyobb magyar fesztiválját. Részletek a vibefesztivál.ro oldalon. Építkezel, felújítasz, barkácsolsz? Akkor most figyelj! Megnyílt az Alsó Piktor a Hunyadi János utca 60 szám alatt, a régi Komkim helyén. Festékek, építőanyagok, barkácsolsz,

0: tanácsárú, nagy választék, kiváló minőség, korrekt árak. A megnyitással egy időben nyereményjáték is indul, ahol értékes ajándékokat sorsolunk kivásárlóink között. Most már két üzletben várunk Székelyudvarhelyen. Piktor. Bizalmat építünk.
1: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait!
0: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat. A kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak, vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény. Közérdekű hirdetés következik.
3: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.
4: Reklámot hallottak.
5: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Coral Reeve és Unwritten, 10 óra 22 perc van. Korábban már köszöntöttük születésnapja alkalmából Jenny Berggrent, a svéd Ace of Base együttes énekesnőjét, aki 54 évet tölt a mai napon. Szintén a mai nap ünnepeltjei közé tartozik Oroszlán Szonya, aki 49 évet ünnepel a mai napon. Vele egyidős Natalia Oreiro, uruguayi színésznő, a Vadangyal című filmsorozatban Mili alakítója, a Híresek és gazdagok című filmsorozatban Valeria megformálója, valamint akár Csorá az ártatlan szökevény című filmsorozat címszereplője. Nem csak színésznő, énekelni is tud, és nem feltétlenül azokat a dalokat kell előszedni, amelyek felcseldülnek valamelyik szappanoperás rész előtt. 1999-ben lemezt adott ki, azon több olyan dal is található, amely a filmekben nem hallhatóak, bár ez lehet, hogy amúgy hallható. De tu amor!

0: Music. Star reklám.
1: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügy.

0: intézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
1: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székely-Szentkirályon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
2: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
3: Kedves kismamák! Szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfeel edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfeel, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.
4: Reklámot hallottak.
5: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Mára ennyit Vekkerből, 11 órakor érkeznek a hírek, délután pedig érkezik kolléganőm Bedő Erika. Velem legközelebb holnap reggel már 6-kor találkozhatnak, addig is Szász Csaba. Köszönjük a figyelmet, további kellemes napot. Ciao.

Nem lesz kötelező az e-faktúra rendszer, egyre több a medve. Amatőr kerékpárverseny lesz Székelyföldön. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Több lehetséges kormányalakítási forgatókönyvről egyeztetett tegnap az államfő a parlamenti pártok képviselőivel. Bár felmerült a korábbi PSD-PNL-USR-RMDS kisebbségek koalíció újjáalakítása is, ennek kevés az esélye. Mivel a PNL és az USR elutasítja a közös kormányzást a PSD-vel, az AUR-ral pedig egyik párt sem lépne szövetségre. Az új kabinet beiktatásához legalább 233 parlamenti szavazatra van szükség, ugyanakkor jelenleg egyik politikai tömb sem rendelkezik önálló többséggel. Emiatt egy kisebbségi vagy technokrata szakértői kormány megalakulása is elképzelhető, az új miniszterelnök hivatalos jelölése pedig legkorábban május végén várható. Mentesíti az e-faktúra rendszer kötelező használata alól a szerzői jogdíjból és mezőgazdasági tevékenységből jövedelmet szerző magánszemélyeket, valamint a Romániában működő külföldi kulturális intézeteket és központokat az a törvénymódosítás, amit tegnap fogadott el a Képviselőház Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága. A pénzügyminisztérium közleménye szerint a törvénymódosító tervezet értelmében a személyi szám alapján adózó magánszemélyek számára az e-faktúra rendszer használata nem lesz kötelező. Megnégyszereződött a medvék miatti lakossági bejelentések száma Hargita megyében. A megyei csendőrfelügyelőség adatai szerint május 1-e és 18-a között 60 lakossági bejelentés érkezett lakott területek közelében megjelent medvékről, ami jelentős növekedést jelent az egy évvel korábbi azonos időszakhoz képest. Az idei év eleje óta összesen 114 segélyhívást regisztráltak, a lakossági bejelentések nyomán 20 esetben mentek ki a csendőrök az állatok elűzésére. Többek között Korondon, Fenyéden, Farkaslakán, Zetelakán, Bögözben, Székelyudvarhelyen, Parajdon és Varságon. Három településen, Parajdon, Udvarhelyen és Máréfalván ki kellett lőni egy-egy medvét. Amatőr kerékpárversenyt tartanak Székelyföldön, az idei Six Cycling Cup versenyt május 29-e és 31-e között rendezik meg három székelyföldi városban. Marosvásárhelyen, Sepsiszentgyörgyön és Csíkszeredában. A tavalyi évben az amatőr viadal Székelyföld kerékpáros körversenyével párhuzamosan zajlott, idén azonban a szervezők kizárólag az amatőr versenyzőkre fókuszálnak. Az öt korosztályba sorolt résztvevők két kategóriában indulhatnak, könnyű és nehéz szakaszokon, a rövidebb távok körülbelül 20 kilométeresek lesznek, még a hosszabb szakaszok 40-50 kilométeresek. Benevezni május 25-ig lehet.

0: A Metaloglobusz mellett az Unirea Slobozia esett ki a labdarúgó szuperligából. A Hermannstadt és a Konstancai Fáról osztályozót játszanak. Tegnap este lejátszották a kiesésről döntő 4 összecsapást, az eredmények. Unirea Slobozia Aradi úta 0-1, Hermannstadt FCSB 2-0, Petrolul Galacio Célul 1-5 és Konstancai Fáról Bukaresti Metaloglobusz meglepetésre 0-1. A Fárulnak mindössze 1 pontot kellett volna a már kiesett Metaloglobusz ellen szereznie hazai pályán, a vereség osztályozót jelent a konstanciaiaknak. A Petrolul a nagy hazai vereség ellenére biztos bent maradó, Nagyszeben osztályozót játszik, Slobozia a másik biztos kieső. Az osztályozókon a Fáról a második ligában 6. helyezett Kindia Türgovistével, a Hermannstadt a Voluntárral találkozik. A meteorológusok szerint ma délelőtt változékony, borús, helyenként csapadékos időjárás lesz térségünkben. A széljárás gyenge lesz, a legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 18 fok körül alakulnak. Aztán rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Hideg a víz és éget a nap. Nem számít szombat a hétköznap. Mindenki.
3: Tudtad, hogy akár ingyen is ott lehetsz a nyár legnagyobb magyar fesztiválján, a Vibe-on? Idén is hatalmas bulival készülünk. Azaria, Jude Law, Walmart, Tédeni, Biolex, Pogány induló BSV és még sokan mások várnak. Július 2-a és 5-e között a Marosparton. És a legjobb? Most elindult a második körösönkéntes jelentkezés. Így akár ingyen is részese lehetsz a Vibe élménynek. Nincs más dolgod, csak jelentkezz önkéntesnek és éld át belülről Erdély legnagyobb magyar fesztiválját. Részletek a vibefesztivál.ro oldalon.
4: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel fog.

0: foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ru e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
1: Építkezel? Felújítasz? Barkácsolsz? Akkor most figyelj! Megnyílt az Alsó Piktor a Hunyadi János utca 60 szám alatt, a régi Komkim helyén. Festékek, építőanyagok, barkácsáru, nagy választék, kiváló minőség, korrekt árak. A megnyitással egy időben nyereményjáték is indul, ahol értékes ajándékokat sorsolunk kivásárlóink között. Most már 2 üzletben várunk Székelyudvar helyen. Piktor. Bizalmat építünk. Étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik. Isuszerelé. Bérelj 2-3 köbméteres konténert Székelyudvar helyen és 15 kilométeres körzetében. Lomtalanítás, lakásfelújítás vagy törmelékelhordás? Mi elszállítjuk a hulladékot. Otthonról magánszemélyeknek vagy akár cégeknek is biztosítunk konténereket. Hívd a 0723 188 987-es telefonszámot, vagy keresd Facebookon Isuszérelé néven. Isuszérelé. Mindig ott, ahol szükséged van ránk.
2: A jövő energiája Hungary Solar. Lakossági és ipari napelemrendszerek tervezése és kivitelezése megbízható szakértelemmel. Az Alté fűtőmodul romániai importőre. Hatékony, modern megoldások egy helyen. Kérjen személyre szabott árajánlatot még ma. Elérhetőség hungarysolar@gmail.com vagy 0745 584 104. Hungary Solar. Telephelyünk Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi út 195 szám alatt a C-csarnokban van. Válassza a jövő energiáját és a modern fűtés technológiát.
1: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendegyházhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Itt az idő a változásra, a Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
4: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.
7: Leg-

Nem lesz kötelező az e-faktúra rendszer, egyre több a medve. Amatőr kerékpárverseny lesz Székelyföldön. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Több lehetséges kormányalakítási forgatókönyvről egyeztetett tegnap az államfő a parlamenti pártok képviselőivel. Bár felmerült a korábbi PSD-Penélé Úszere RMDS kisebbségek koalíció újjáalakítása is, ennek kevés az esélye. Mivel a Penélé és az Úszere elutasítja a közös kormányzást a PSD-vel, az AUR-ral pedig egyik párt sem lépne szövetségre. Az új kabinet beiktatásához legalább 233 parlamenti szavazatra van szükség, ugyanakkor jelenleg egyik politikai tömb sem rendelkezik önálló többséggel. Emiatt egy kisebbségi vagy technokrata szakértői kormány megalakulása is elképzelhető, az új miniszterelnök hivatalos jelölése pedig legkorábban május végén várható. Mentesíti az e-faktúra rendszer kötelező használata alól a szerzői jogdíjból és mezőgazdasági tevékenységből jövedelmet szerző magánszemélyeket, valamint a Romániában működő külföldi kulturális intézeteket és központokat, az a törvénymódosítás, amit tegnap fogadott el a Képviselőház Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága. A pénzügyminisztérium közleménye szerint a törvénymódosító tervezet értelmében a személyi szám alapján adózó magánszemélyek számára az e-faktúra rendszer használata nem lesz kötelező. Megnégyszereződött a medvék miatti lakossági bejelentések száma Hargita megyében. A megyei csendőrfelügyelőség adatai szerint május 1-e és 18-a között 60 lakossági bejelentés érkezett lakott területek közelében megjelent medvékről, ami jelentős növekedést jelent az egy évvel korábbi azonos időszakhoz képest. Az idei év eleje óta összesen 114 segélyhívást regisztráltak, a lakossági bejelentések nyomán 20 esetben mentek ki a csendőrök az állatok elűzésére. Többek között Korondon, Fenyéden, Farkaslakán, Zetelakán, Bögözben, Székelyudvarhelyen, Parajdon és Varságon. Három településen, Parajdon, Udvarhelyen és Máréfalván ki kellett lőni egy-egy medvét. Amatőr kerékpárversenyt tartanak Székelyföldön, az idei Six Cycling Cup versenyt május 29-e és 31-e között rendezik meg három székelyföldi városban. Marosvásárhelyen, Sepsiszentgyörgyön és Csíkszeredában. A tavalyi évben az amatőr viadal Székelyföld kerékpáros körversenyével párhuzamosan zajlott, idén azonban a szervezők kizárólag az amatőr versenyzőkre fókuszálnak. Az öt korosztályba sorolt résztvevők két kategóriában indulhatnak, könnyű és nehéz szakaszokon, a rövidebb távok körülbelül 20 kilométeresek lesznek, még a hosszabb szakaszok 40-50 kilométeresek. Benevezni május 25-éig lehet. A Metaloglobusz mellett az Unérjász Lobozia esett ki a labdarúgó szuperligából, a Hermannstadt és a Konstancai Fáról osztályozót játszanak. Tegnap este lejátszották a kiesésről döntő négy összecsapást, az eredmények. Unérjász Lobozia Aradi úta 0-1, Hermannstadt FCSB 2-0, Petrolul Galacio Célul 1-5 és Konstancai Fáról Bukaresti Metaloglobusz meglepetésre 0-1. A Fárulnak mindössze egy pontot kellett volna a már kiesett Metaloglobusz ellen szereznie hazai pályán, a vereség osztályozót jelent a konstancaiaknak. A Petrolul a nagy hazai vereség ellenére biztos bent maradó, Nagyszeben osztályozót játszik, Szlobozia a másik biztos kieső. Az osztályozókon a Fáról a második ligában hatodik helyezett Kindia Türgovistével, a Hermannstadt a Voluntárral találkozik. A meteorológusok szerint ma délelőtt változékony, borús, helyenként csapadékos időjárás lesz térségünkben. A széljárás gyenge lesz, a legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 18 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!

HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztárreklám.
2: Udvarhely szívében az Ötvös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro U-val. Prémium test és arckezelések, spraybarnítás, szemöldök tetoválás, masszázs, gépi nyirok masszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.
3: Hideg a víz és éget a nap, nem számít szombat a hétköznap.
2: Tudtad, hogy akár ingyen is ott lehetsz a nyár legnagyobb a magyar fesztiválján, a Vibe-on? Idén is hatalmas bulival készülünk. Azaria, Jude Law, Walmart, Tédeni, Biolex, Pogányinduló, BSV és még sokan mások várnak július 2-a és 5-e között a Marosparton. És a legjobb? Most elindult a második körös önkéntes jelentkezés. Így akár ingyen is részese lehetsz a Vibe élménynek. Nincs más dolgod, csak jelentkezz önkéntesnek és éld át belülről Erdély legnagyobb magyar fesztiválját. Részletek a vibefestival.ro oldalon.
4: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreim különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
5: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
6: A jövő energiája Hungary Solar. Lakossági és ipari napelemrendszerek tervezése és kivitelezése megbízható szakértelemmel. Az AT fűtőmodul romániai importőre. Hatékony, modern megoldások egy helyen. Kérjen személyre szabott árajánlatot még ma. Elérhetőség

0: hungarysolar@gmail.com vagy 0745 584 104. Hungary Solar. Telephelyünk Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi út 195 szám alatt a C-csarnokban van. Válassza a jövő energiáját és a modern fűtés technológiát.
1: Közérdekű hirdetés következik.
2: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.
3: Reklámot hallottak.
4: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.
5: She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lustin' for her, going crazy, face it,

0: Nekem jó kedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Ne mondjon fel. Csak érezze jól magát. Mi segítünk. Sztár délután, ahol a vidámság lakik.
1: Május 19-ét írunk, és kedv van, piacnap szokták mondani, nagyon sok finomságot lehet vásárolni a piacon. Egyébként, hogyha arra jártok, akkor ki ne hagyjátok, most már finom, friss zöldségek, jó drága cseresznye, és annál drágább csicses paradicsom, ahogy szokták mondani. Úgyhogy ilyesmiket lehet vásárolni, ha piacra jártok. Az év 139. napjánál tartunk, és 226 nap van még hátra ebből az évből. Hát most már mindjárt kijelenthetjük, hogy fele meg is van, de lassan, de biztosan érkezik június, és elérkezik az év 6. hónapja. Egyelőre még május 19. napján tartunk.

Kellemes az idő, 17 Celsius fok jelenleg Székelyudvarhelyen, eléri egyébként a 20-at is a hőmérő higanyszála délutáni órákban. Holnapra talán számíthatunk esőre, csapadékra, de az sem biztos. Igazából marad ez a borongós napos idő. Jó munkakedv, kellemes zenék a fülnek a következő órákban, 17 óráig a mikrofonnál. Bedő Erika!

Chris Brown felvétele után Young Fly és Dash érkezik. Az Ó Máma a toplistás magyarországi dal 2025-ből. Köszöntjük május 19-én a Milánokat. Ó, az egyik kedvenc fiú nevem egyébként szláv eredetű és jelentése kedves. Azt írják, hogy a Milán név nagy munkabírású és pontos személyiség kialakítását segíti. Független és türelmes személyiség, megbízható. Hogyha valamit elvállalt, akkor biztosra mehetünk, hogy teljesíteni is fogja Milán. A tudományos vagy gyakorlatiasságot igénylő területeken kimagaslóan jó lehetne. Nyugodt, otthon szerető egyéniség, aki gyakorlati kérdésekben logikusan gondolkodik, de mások javaslataival kapcsolatban elutasító és tart a változásoktól. Hát boldog névnapot kívánunk, kedves Milán, holnap köszönhetjük a Bernátokat és a Felíciákat, holnap után pedig Konstantin névnap van, egyik sem túl gyakori itt a térségben, de ettől függetlenül még lehet névnapozni, születésnapozni a Dash felvétellel.

0: again. I like music.
1: Star reklám.
2: Isu szerelé. Bérelj 2-3 köbméteres konténert Székelyudvarhelyen és 15 kilométeres körzetében. Lomtalanítás, lakásfelújítás vagy törmelékelhordás. Mi elszállítjuk a hulladékot. Otthonról magánszemélyeknek vagy akár cégeknek is biztosítunk konténereket. Hívd a 0723 188 987-es telefonszámot, vagy keresd Facebookon Isu szerelé néven. Isu szerelé. Mindig ott, ahol szükséged van ránk.
1: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
3: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
1: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
3: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
1: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
4: Újból Székelyföldön lépnek pályára a Góbék világranglista vezetői és a Techball európai elitje. Június 6-án és 7-én Homorod fürdő Challenger Techball League a Lobogó Panziónál. Három kategória, látványos mérkőzések, a döntők pedig június 7-én vasárnap 19 órától kezdődnek. Gyere el és a decemberi Székelyudvarhelyi világbajnokság után éld át újra a Techball varázsát!
5: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre. Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
6: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744-7857-21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.

Medvé és az élet, vagyis ugye az életről szólt ez a 93-as felvétel. Az életünk része az is, hogy folyamatosan torlódások, forgalomkorlátozások és dugók vannak a közlekedésben. Hát mára is van info bőven, mert hogy 9 és 11 óra között volt egy közlekedési információ közzétéve Székelyudvarhely városa Facebook oldalán, vagyis ebben a két órában az esővíz hálózaton végzendő munkálatok miatt le volt zárva a Győzelem utca, a Lakatosok és a Koskárai utca közti szakaszon. Most már azért egy óra lesz, 7 perc múlva remélhetőleg ez az utcakasz szabaddá vált, és nincs semmilyen forgalomkorlátozás érvényben. Itt látok közben hozzászólásokat, felhívták a Harvíz figyelmét, hogy a Templom utcában ott hagytak egy körülbelül 2 köbméter lyukat, lassan egy hónapja egy beláthatatlan, 2 négyzetméter lyukat, bocsánat, és lassan egy hónapja egy beláthatatlan kanyarban van, nagyon baleset veszélyes, és reméljük, hogy ez is eljut az illetékesekhez, és orvosolni fogják ezt a problémát. Meg ha ti is látok közlekedési információkat, mi zajlik most jelenleg a városban, Szejke fele a város kijáratánál, esetleg a belvárosban, ugye ott is vannak útlezárások, forgalomkorlátozások, mennyire van dugó Székelyudvarhely utcáin, vagy Székelyudvarhelyen kívül, akkor kérlek írjatok a 0757 57 51 71-es telefonszámon, vagy a Star Rádió Facebook oldalán privátban is jelezhettek, én pedig jelzek, hogy egy nagyon jó dal következik. Misha Millár, Szera és Ágcsend 2025-ös dala.

0: Nem lesz kötelező az e-faktúra rendszer, egyre több a medve. Amatőr kerékpárverseny lesz Székelyföldön. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Több lehetséges kormányalakítási forgatókönyvről egyeztetett tegnap az államfő a parlamenti pártok képviselőivel. Bár felmerült a korábbi PSD-PNL USZERE RMDS kisebbségek koalíció újjáalakítása is, ennek kevés az esélye. Mivel a PNL és az USZERE elutasítja a közös kormányzást a PSD-vel, az AUR-ral pedig egyik párt sem lépne szövetségre. Az új kabinet beiktatásához legalább 233 parlamenti szavazatra van szükség, ugyanakkor jelenleg egyik politikai tömb sem rendelkezik önálló többséggel. Emiatt egy kisebbségi vagy technokrata szakértői kormány megalakulása is elképzelhető, az új miniszterelnök hivatalos jelölése pedig legkorábban május végén várható. Mentesíti az e-faktúra rendszer kötelező használata alól a szerzői jogdíjból és mezőgazdasági tevékenységből jövedelmet szerző magánszemélyeket, valamint a Romániában működő külföldi kulturális intézeteket és központokat az a törvénymódosítás, amit tegnap fogadott el a Képviselőház Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága. A pénzügyminisztérium közleménye szerint a törvénymódosító tervezet értelmében a személyi szám alapján adózó magánszemélyek számára az e-faktúra rendszer használata nem lesz kötelező. Megnégyszereződött a medvék miatti lakossági bejelentések száma Hargita megyében. A megyei csendőrfelügyelőség adatai szerint május 1-e és 18-a között 60 lakossági bejelentés érkezett lakott területek közelében megjelent medvékről, ami jelentős növekedést jelent az egy évvel korábbi azonos időszakhoz képest. Az idei év eleje óta összesen 114 segélyhívást regisztráltak, a lakossági bejelentések nyomán 20 esetben mentek ki a csendőrök az állatok elűzésére. Többek között Korondon, Fenyéden, Farkaslakán, Zetelakán, Bögözben, Székelyudvarhelyen, Parajdon és Varságon. Három településen, Parajdon, Udvarhelyen és Máréfalván ki kellett lőni egy-egy medvét. Amatőr kerékpárversenyt tartanak Székelyföldön, az idei Six Cycling Cup versenyt május 29-e és 31-e között rendezik meg három székelyföldi városban. Marosvásárhelyen, Sepsiszentgyörgyön és Csíkszeredában. A tavalyi évben az amatőr viadal Székelyföld kerékpáros körversenyével párhuzamosan zajlott, idén azonban a szervezők kizárólag az amatőr versenyzőkre fókuszálnak. Az öt korosztályba sorolt résztvevők két kategóriában indulhatnak, könnyű és nehéz szakaszokon, a rövidebb távok körülbelül 20 kilométeresek lesznek, még a hosszabb szakaszok 40-50 kilométeresek. Benevezni május 25-éig lehet. A Metalloglobusz mellett az Unérjász Slobozia esett ki a labdarúgó szuperligából, a Hermannstadt és a Konstancai Fárul osztályozót játszanak. Tegnap este lejátszották a kiesésről döntő négy összecsapást, az eredmények. Unérjász Slobozia Aradi óta 0-1, Hermannstadt FCSB 2-0, Petrolul Galacio Célul 1-5 és Konstancai Fárul Bukaresti Metalloglobusz meglepetésre 0-1. A Fárulnak mindössze egy pontot kellett volna a már kiesett Metalloglobusz ellen szereznie hazai pályán, a vereség osztályozót jelent a konstancaiaknak. A Petrolul a nagy hazai vereség ellenére biztos bent maradó, Nagyszeben osztályozót játszik, Slobozia a másik biztos kieső. Az osztályozókon a Fárul a második ligában 6. helyezett Kindia Türgovistével, a Hermannstadt a Voluntárral találkozik. A meteorológusok szerint ma délelőtt változékony, borús, helyenként csapadékos időjárás lesz térségünkben. A széljárás gyenge lesz, a legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 18 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Star reklám. Hideg a víz és éget a nap. Nem számít szombat a hétköznap.
2: Tudtad, hogy akár ingyen is ott lehetsz a nyár legnagyobb a magyar fesztiválján, a Vibe-on? Idén is hatalmas bulival készülünk. Azaria, Jude Law, Valmár, Tédeni, Bialex, Pogányinduló, BSV és még sokan mások várnak. Július 2-a és 5-e között a Marosparton. És a legjobb? Most elindult a második körös önkéntes jelentkezés. Így akár ingyen is részese lehetsz a Vibe élménynek. Nincs más dolgod, csak jelentkezz önkéntesnek, és éld át belülről Erdély legnagyobb magyar fesztiválját. Részletek a vibefesztivál.ro oldalon.
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim

0: Invest. Sas utca 20 szám. Telefon 0758 22 88 30.
1: Figyelem, akció!
2: Ha bútor, akkor rózsaszín.
1: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
3: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanat.
0: Közérdekű hirdetés következik.
4: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

Rossz Rámázotti felvétele. 10 perc múlva 1:30. Még csak egy kicsi van, és 17 órakor találkozunk a Márton-Áron téren, mert hogy Székelyudvarhely városa tisztelettel meghív mindenkit a holokauszt székelyudvarhelyi áldozataira emlékező Elvesztett ismerőseink című eseményére, mely egyben Berze Imre szobrászművész alkotásának az avatója is. Úgyhogy 17 órától ez az esemény megkezdődik a Márton-Áron téren, lesz a megemlékezés a városunkból elhurcolt áldozatokra, aztán 18 órától Beethoven szonáta es lesz a Városháza Szent István termében, és közre működik a Backamadarasi Kisgergely Református Kollégium, a Dr. Palló Imre Művészeti Liceum, a Székelyföldi Filharmónia és a Székelyföldi Stúdió Egyesület. Szeretettel várnak tehát mindenkit nagy-nagy szeretettel a Backamadarasi Kisgergely Református Kollégium udvarán is, a Márton-Áron téren. A lényeg az, hogy 17 órakor találkozzunk a városközpontban. Aki teheti és szabad és már végzett a melóval, vagy nem dolgozik, szabadságon van, akkor tegyen egy sétát a 17 órai eseményre. Halott pénz érkezik, és a majd megöregszünk majd egyszer biztos.

Burai Krisztián, hát egy picit másabb stílussal megyünk tovább majd. Rockozunk Bryan Adams-szal és Roxette-tel a következő percekben. Hát erre a hétvégére nagyon sokan készülnek ugye a csíksomjói pünkösdi búcsúra, ami szombaton lesz, arra már zarándokolnak jó idejében az emberek, az odalátogatók, sőt, elindultak már Somlyóra a lovasok is a Maros-megyei Magyarság ima szalagjaival, rajtuk Márton Áron gondolataival. Hát a somlyói búcsú előtt néhány nappal idén is hagyományos eseménynek adott otthont Harasztkerék Maros megyében. Tegnap este a Maros megyei magyar közösségek képviselői átadták az imaszalagokat a lovas zarándoklatnak, hogy elvigyék az imákat Csíksomlyóra. Vannak, nagyon-nagyon sokan vannak, akik már elindultak Magyarországról is, vagy különböző erdélyi megyékből, és az Erdélyi Mária út szervezői a Harasztkeréki Varázspatkó lovardával együttműködve évek óta lehetőséget biztosítanak arra, hogy azok is kapcsolódjanak a Kárpát-medencei magyarság egyik legjelentősebb keresztény eseményéhez, akik személyesen nem tudnak elzarándokolni Csíksomlyóra. Az imaszalagok révén a megye minden sarkából érkező imák tehát eljutnak Somlyóra, és ezt ígérték is nekik. Volt egy kisebb esemény, egy ilyen útnak indítás, ahol voltak prédikációk, aztán azt is mondják, hogy ez az esemény, ez a zarándoklat túlmutat a vallási zarándoklat keretein, hiszen az összetartozás, a hit és a remény szimbóluma, amelyen keresztül a Maros-megyei magyarság is képviselteti magát a somlyói kegyhelyen. És nem csak a Maros-megyeiek, hanem ugyanúgy az udvarhelyszékiek, a Kovászna-megyeiek, de szerintem ugyanúgy Bihar megyéből, Magyarországról, Budapestről, hát rengeteg, de rengeteg zarándok érkezik. Hamarosan utána is nézek, hogy ki honnan jön, a zarándok vonatról lehet-e tudni már valamit. Lesz egyébként búcsús szentmise a Madarasi Hargitán is, hozom ezeket a programajánlókat, most picit ilyen pünkösdi hangulatba kell, hogy kerüljünk ezen a héten.

0: like music. Sztár reklám.
1: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor, hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
2: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
3: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
2: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
3: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
2: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
4: Újból Székelyföldön lépnek pályára a Góbék világranglista vezetői és a Techball európai elitje. Június 6-án és 7-én Homorod fürdő Challenger Techball League a Lobogó Panziónál. Három kategória, látványos mérkőzések, a döntők pedig június 7-én vasárnap 19 órától kezdődnek. Gyere el és a decemberi Székelyudvarhelyi világbajnokság után éld át újra a Techball varázsát!
5: Figyelem, kedves szülők! Az Eperke gyerekközlet új helyre költözött. Most már a Városháza tér 20 szám alatt várjuk Önöket, közvetlenül a Ne felejts fagyizó mellett. Készültök az első áldozásra? Nálunk elegáns fiúöltönyök, ingek és stílusos kiegészítők várják a kisurakat, míg a kislányok számára gyönyörű bolerók és harisnyák közül válogathattok. És ez még nem minden. Az Eperkében nem csak elegáns, hanem sportos, egyedi és divatos darabokat is találtok, már 3 hónapos kortól egészen 14 éves korig. Ráadásul megérkeztek a minőségi DD Step szupinált cipők és gumicsizmák is a legkisebbeknek. Eperke gyereküzlet. Új helyen, változatlan minőség és egyedi divatos darabok. Várunk szeretettel a Városháza tér 20 szám alatt.
6: Drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizess ki a villanyszámlát, és szaladj be az AVG-be egy új játékért a gyereknek.
7: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak, interaktív fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A DV-ben reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják Önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.
8: Reklám.

Adom fel, ezt énekelhetjük hétköznap is, hétvégén is, munkaidőközben. Vagy utazás közben, akár amikor a Boldogasszony zarándok vonaton haladunk Csíksomjó fele. Idén is érkezik a zarándok vonat 2026-ban, 4 nap, 3 éjszakára, május 21 és 24-e között lesznek itt a zarándokok Székelyföldön. És hát itt egy nagyon nagy leírás van egyébként az utazásról, hogy másodosztályú termesülőhelyes kocsik vannak, illetve étterem és stúdiókocsi, folyamatos utazás rövidebb megállásokkal, köszöntésekkel, oda-vissza útban is, aztán lesz kihangosított vonatrádió és csendes fülkék, és az útvonal pedig a következőképpen alakul. Budapestről indul tehát a keleti pályaudvarról a Boldogasszony zarándok vonat május 21-én, vagyis holnap után. Átjön Szolnokon, Püspökladány, Debrecen, Nyírábrány, Érmihályfalva, Nagykároly, aztán Dés, Déda, Baroshévíz, Gyergyószentmiklós, Marosfő, Csíkszent, Domokos és Csíkszereda, ugye a végállomás. Visszafele pedig nagyjából ugyanez az útvonal, csak ugye a keleti pályaudvarra fog érkezni. Lannak szállások, A kategória, B kategória, C kategória, de még nem is láttam, hogy néz ki egy Boldogasszony zarándok vonat, vagyis hogy milyen feltételeknek van megfelelve. És hát akkor leírják a turistáknak, a zarándokoknak, hogy első, második, harmadik és negyedik nap milyen programok vannak. Ugye a zarándokok megérkeznek csütörtökön, ünnepélyes megáldásukra kerül sor, és a kora reggeli órákban ez már megtörténik. Felszállási lehetőségekkel, köszöntésekkel folyamatos utazás lesz Csíkszeredába, tehát akkor még nem megérkeznek, hanem elindulnak csütörtökön, így van. Útközben közös programok, imák, elmélkedések, közös éneklések emelik majd a hangulatot a vonaton, és lelki beszélgetésekre, valamint gyónásra is lesz lehetőség a fülkékbe. Aztán a nagyobb állomásokon meghatóan szép és ünnepélyes fogadtatásokban lesz részük, hát azt már megszokhattuk. Például fogadják őket Kolozsváron is, vagy Marosvásárhelyen. És megérkezés a késő esti órákban, majd a szállások elfoglalása és vacsora. Tehát csütörtök estére érkeznek meg majd a zarándokok. Pénteken reggeli után indulnak a vasútállomásokra, ahonnan a Boldogasszony zarándok vonattal gyönyörű tájon folytatják az útjukat, és először Madéfalva, majd Csíkszereda és Csíksomjó lesz a célpont, és helyi közlekedéssel folyamatos megérkezés lesz a kegyhelyre. Itt egyénileg majd mindenki felmehet a kegyszoborhoz, és a déli harangszó után kezdődik az ünnepélyes szentmise.

ott a kegytemplomban. Délután pedig szabad program lesz egyénileg. Harmadik nap ugye akkor lesz a mise a nyerekben, úgyhogy mindenféleképpen a kora reggeli órákban útra kelnek, és közel fél kilométer hosszú külön vonatukkal megérkeznek a reggeli órákban Csíkszeredába, ahol a Makovec szervezte milleniumi templomnál köszöntik a zarándokokat, és akkor lesz majd a csíksomjai pünkösdi búcsú, ami a nyerekben lesz, és oda fognak kivonulni a szabadtéri hármas halom oltárhoz. Egyébként megvenő, negyedik nap vasárnap, Gyergyó Szent Miklós főterén pedig lesz egy búcsú szentmise, elköszönés a székelyektől írják, és hazaindulás Budapestre. Nagyon jó, hát aki Magyarországról érkezik, biztos, hogy egy külön élmény és egy külön fogadtatásban van részük. Én szerintem megéri ide eljönni, ide zarándokolni, és együtt részt venni azon a misén, ahol több tízezer ember lesz. Nem tudom idén hány személyre számítanak a szervezők, de az biztos, hogy nagyon-nagyon sokan lesznek, úgyhogy ha ti is készültök, akkor azt tudjuk már jól, hogy Székelyudvarhelyről is jó idejében el kell indulni, ha autóval, ha biciklivel, ha motorkerékpárral, ha gyalog, de tumultus lesz, nagy forgalom, és nem éri meg lemaradni, ami is egyébként fél egykor kezdődik a nyerekben.

Támogatást kap Parajd. Felújítják a Küsmödi templomot. Még nem dőlt el az angol bajnoki cím sorsa. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Az úthasználati matricát

0: kizárólag hivatalosan engedélyezett portálokon vásárolják meg, ellenkező esetben ugyanis jelentős többletköltségekkel szembesülhetnek. Figyelmeztet a Közúti Infrastruktúrát Kezelő Országos Társaság. Ugyanakkor közölték, hogy az interneten azonosítottak két olyan weboldalt is, amely indokolatlan többletköltségeket számol fel az úthasználati matricát vásárló ügyfeleknek. A hatóság arra kéri az autósokat, hogy a matricát kizárólag a hivatalos Eurovignetta portálon vagy az engedélyezett forgalmazóknál szerezzék be. Megkezdődött a Küsmödi Református templom felújítása. Az 1446-ban épült műemlék templomot 1747-ben fa harangtoronnyal egészítették ki, most pedig átfogó renoválás vár az épületre. A munka első lépéseit Hargita megye tanácsa támogatta, a felújítás folytatását pedig a Magyarországi Teleki László Alapítvány vállalta a Rómer Flóris programban. Az előkészítő munkák során régészeti feltárást, művészettörténeti kutatást, valamint falkép és kőfaragvány vizsgálatot is végeztek. A kutatásokra és a templom tetőzetének cseréjére a Teleki László Alapítvány 82 millió forint támogatást biztosít, a felújítás megfelelő finanszírozása esetén is legalább 3 évig tart majd. Az Európai Bizottság 14,3 millió eurós támogatást javasol a Parajdi bányakatasztrófa által érintett térség helyreállítására. A brüsszeli testület közleménye szerint Románia a 2025-ös árvizek nyomán részesülne segítségben, miután a megáradt korontpatak vize elárasztotta a Parajdi sóbányát és jelentős károkat okozott a vízügyi infrastruktúrában is. Az Európai Bizottság összesen 144 millió euró elkülönítését indítványozza az Európai Unió szolidaritási alapjából Spanyolország, Románia és Ciprus számára az éghajlati katasztrófák utáni helyreállítás támogatására. Győzött az Arsenal, de még nem dőlt el az angol labdarúgó bajnokság. Tegnap este a londoni csapat Kai Havertz fejes góljával legyőzte a Burnley-t, így 5 pontos előnnyel vezeti a táblázatot a Manchester City előtt, amely a 37. fordulóban ma este 9:30-tól a Bournemouth otthonában lép pályára. Ma este 4:11-től játsszák a Chelsea Tottenham Hotspur összecsapást is. Az utolsó fordulóban vasárnap 18 órától az Arsenal a Crystal Palace otthonában lép pályára, a Manchester City pedig az Aston Villát fogadja. Sajtóhírek szerint távozik az idény végén Pep Guardiola a Manchester City-től, és helyét Enzo Maresca, a Chelsea korábbi edzője veszi át. A kiszivárgott információk szerint Maresca 3 éves szerződést ír alá a City-vel, az olasz szakember a Chelsea-vel konferencialigát és klubvilágbajnokságot is nyert, majd a klubvezetéssel való szembekerülés miatt január 1-én távozott a londoni klubtól. Változékony idő lesz a mai délután folyamán is, a széljárás megélénkülhet, főleg borús égboltra számíthatunk, csapadék nem valószínű a meteorológusok szerint. A legmagasabb hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Határidők, állandóan csörgő telefon, kicsit sem jókedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Ne mondjon fel, csak érezze jól magát. Mi segítünk. Sztár délután, ahol a vidámság lakik.

0: like music. Star reklám.
1: A Delcomert munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
2: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkimi Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkimi Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Akció. Ha bútor, akkor rózsaszín.
4: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyha bútor.

0: teljes áron. Nézz be a Betlen Falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete. Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
1: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Reklámot hallottak.
3: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Camila Cabello és a Havanna. Hát Havannában sincs sokkal melegebb, most jelenleg 21 fok van, ott itt pedig 19 Celsius fokot mérhetünk. Hát annyi a különbség, hogy ott reggel 4:08 van és már 21 fok, itt pedig 4:03 délután és még mindig csak 19 fok. 31 fokok lesznek egyébként a héten Havannában, ahogy elnézem. Milyen jó nekik, de mi? Hát itt vagyunk, örülünk, és lassan már annak is örülünk, hogyha 21 fok van Székelyudvarhelyen, csak épp ne legyen hideg. És amúgy állítólag pont lejár búcsúkezdésre a most kiadott időjárási riasztás, mert hogy az ország régióinak a többsége szombat reggelig légköri instabilitásra, jelentős mennyiségű csapadékra és megerősödő szélre vonatkoztató figyelmeztetés alatt áll, amelyet ma adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az előrejelzés szerint tehát május 19-én ma déli 12 órától május 23-án délelőtt 10 óráig, az 23-a a szombat, tehát délelőtt 10 óráig lesz nagyobb mennyiségű csapadék, zápor, zivatar, megerősödő szél, és hát a búcsú az fél egykor kezdődik, úgyhogy a zarándokokat biztos, hogy meg fogja palni az eső, viszont a nyerekben, ha minden igaz, akkor már-már jó idő lesz. Bízzunk benne. Programokat ajánlottam, beszéltünk már a pünkösdi búcsúról, a zarándoklatról, viszont beszéljünk egy picit Székelykeresztúrról is a következő percekben, mert hogy átadják a megújult gyárfás kúriát, az egy gyönyörű szép hely, érdemes oda ellátogatni, és ha jól tudom, akkor ezen a héten fogják átadni vasárnap. Hullik a cseresznyefa virága, Pornograszt és Honeybeast is énekel közben, 2026-os friss dal ez, a cseresznyefa virága már rég lehullott, mondjuk Csíkszéken még most virágzik.

Hát sohasem mondtam még, hogy létezik a gyárfáskúria székely keresztúron, de szerintem nem kell senkinek mondani, mert aki idevalósi, az tudja, hogy milyen csodás helyen található a keresztúri gyárfáskúria, és képzeljétek, hogy megújult, felújították és át is adják ezen a héten. A székely keresztúri városháza közlése szerint a történelmi épület megújulása bizony hosszú munka, tervezés és összefogás eredménye. Úgy is fogalmaztak, hogy a kúria nem csupán egy felújított épület, hanem a város múltjának egy darab, amely a közös jövő részévé is válik. Tehát közösségi eseményekkel és kulturális programokkal fogják várni az érdeklődőket május 24-én vasárnap. A program 16 órakor kapunyítással kezdődik, majd 17 órától ünnepélyes megnyitót tartanak, rövid történelmi

0: Érdekességek, közérdekű információk, kosságerek és jó hangulat.
1: Ma végre jól vagyok és pont, nem érint meg, hogy más mit mond.
0: Ez a Sztár délután.

0: I like music. Sztár reklám.
1: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
2: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalat

0: feladata. A neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
1: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
2: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöld Liget lakópark, ahol otthonra találsz.
1: Friss hús egyenesen a saját üzemből. Finom falatok a Deák hús üzletekből. Deák húsmíves termékek nagy választéka azoknak, akiknek számít, hogy mit esznek. A házias jellegű füstölt húsaik különösen finomak, melyeket megvásárolhatják a Solymosi utca 9 szám alatti húsmíves mészárszékban, vagy üzleteikben a Sziget utca 39 szám alatt, illetve a Rákóczi Ferenc utca 11 és 43 szám alatt. Deák hús üzletek. Friss, minőségi és saját.

Bárcsak elmennénk bárhová, akkor jó lenne, mert az lenne, hogy nem mindig a munkának kellene élni, és egyet gondolnánk, és már is a másik helyen lennénk. Például egy Vibe Fesztiválon, ami hamarosan közeleg, és itt van, és rengeteg előadót, koncertet és bulit kínál számunkra. Július 2-a és 5-e között a Marosparton. Hát épp olvasom, hogy most már pontosan lehet tudni, hogy melyik kedvencünk, melyik előadónk melyik napon fog fellépni. Úgyhogy én röviden el is mondanám a felhozatalt. Csütörtökön, ugye július 2-án indul az idei Vibe Fesztivál. Aznap este Belánó lesz, ő nyerte meg az X-faktort, ugye tavaly. Kósz Milán lép fel, Mihály Filuca, Mollywood és Heze Tomika, valamint Pixa koncertre is lehet számítani. Természetesen a bulik azok hajnalig tartanak. Július 3-án pénteken, akkor most már nagyobb a felhozatal, ugye hétvégére hangolódva. Inna és Joel Corey, tehát két külföldi fellépő. Hát Inna nem mondhatjuk külföldinek, mert román énekesnő, de külföldinek számít, mert nagyon híres, nagyon sikeres, és szerte a világon népszerű Inna slágerei, úgyhogy igen. Nagy sztár lesz a Vibe nagy színpadán, Joel Coreyval együtt. Ott lesz Dündi Duo és Roli, hát ők külön megérnek egy partit. Jude Law koncert lesz, K. Kevin, T. Denny és Valmár. Tehát péntek este lesz Marics Peti és Valkusz Milán koncertje is. Ott van a szombati nap, hát szerintem szombaton tudnak a legtöbben részt venni a Vibe-on, és hát ki ne hagynák Azaria koncertjét, mert ő szombat este július 4-én lesz Azaria, Massano és Vini Vici. Ezek a nagyobb fellépők, aztán ott lesz Bruno és Spak, BSV és a Gang, Pici Buli lesz, és hát így nagyjából ennyi, ami ismertebb. Vasárnap viszont még nem kell hazajönni, vagy nem kell úgy dönteni, hogy nem menjünk el a Vibe Fesztiválra, mert ő vasárnap este van, mert személy szerint például nekem nagyon-nagyon tetszik a vasárnapi felhozatal. Hát Ellen Walker lesz, ugye, az egyik legismertebb DJ a világon, és Biolex koncert vasárnap este. Úgyhogy aki szeretne Biolex, vagy esetleg Curtis koncerten lenni, mert Curtis is vasárnap lesz, Pogány induló és Manuel, tehát nagyon jó a felhozatal vasárnapra is. Nem is lehetne válogatni, melyik estére menjen a Vibe Fesztiválra, jobb, hogyha elmész csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, és akkor majd hétfőn haza. Kibírni 3 fesztivál napot kemény. Még 20 évesen bírja az ember, de már 30 fölött annyira nem. Viszont, hogyha választhatnék, akkor sajnos megoszlik, mert hogy pénteken is elmennék például Valmár koncertre, nagyon szeretem őket, Joel Coreyra is. A szombaton én Azariára annyira nem kívánkoznék, viszont vasárnap elmennék Ellen Walkerre és Biolexre. Úgyhogy még meggondolandó. Megyünk most tovább Joel Coreyval, aztán hozok egy Ellen Walker dalt is, és Valmárral indítjuk a Sztár délután 4. óráját.

támogatást kap Parajt. Felújítják a Küsmödi templomot. Még nem dőlt el az angol bajnoki cím sorsa. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Az úthasználati matricát kizárólag hivatalosan engedélyezett portálokon vásárolják meg, ellenkező esetben ugyanis jelentős többletköltségekkel szembesülhetnek. Figyelmeztet a közúti infrastruktúra.

0: kultúrát kezelő országos társaság. Ugyanakkor közölték, hogy az interneten azonosítottak két olyan weboldalt is, amely indokolatlan többletköltségeket számol fel az úthasználati matricát vásárló ügyfeleknek. A hatóság arra kéri az autósokat, hogy a matricát kizárólag a hivatalos Eurovignetta portálon vagy az engedélyezett forgalmazóknál szerezzék be. Megkezdődött a küsmödi református templom felújítása. Az 1446-ban épült műemlék templomot 1747-ben fa harangtoronnyal egészítették ki, most pedig átfogó renoválás vár az épületre. A munka első lépéseit Hargita megye tanácsa támogatta, a felújítás folytatását pedig a magyarországi Teleki László alapítvány vállalta a Rómer Flóris programban. Az előkészítő munkák során régészeti feltárást, művészettörténeti kutatást, valamint falkép és kőfaragvány vizsgálatot is végeztek. A kutatásokra és a templom tetőzetének cseréjére a Teleki László alapítvány 82 millió forint támogatást biztosít, a felújítás megfelelő finanszírozása esetén is legalább 3 évig tart majd. Az Európai Bizottság 14,3 millió eurós támogatást javasol a Parajdi bánya katasztrófa által érintett térség helyreállítására. A brüsszeli testület közleménye szerint Románia a 2025-ös árvizek nyomán részesülne segítségben, miután a megáradt korontpatak vize elárasztotta a Parajdi sóbányát és jelentős károkat okozott a vízügyi infrastruktúrában is. Az Európai Bizottság összesen 144 millió euró elkülönítését indítványozza az Európai Unió szolidaritási alapjából Spanyolország, Románia és Ciprus számára az éghajlati katasztrófák utáni helyreállítás támogatására. Győzött az Arsenal, de még nem dőlt el az angol labdarúgó bajnokság. Tegnap este a londoni csapat Kai Havertz fejes góljával legyőzte a Burnley-t, így 5 pontos előnnyel vezeti a táblázatot a Manchester City előtt, amely a 37. fordulóban ma este 9:30-tól a Bournemouth otthonában lép pályára. Ma este 4:11-től játsszák a Chelsea Tottenham Hotspur összecsapást is. Az utolsó fordulóban vasárnap 18 órától az Arsenal a Crystal Palace otthonában lép pályára, a Manchester City pedig az Aston Villát fogadja. Sajtóhírek szerint távozik az idény végén Pep Guardiola a Manchester City-től, és helyét Enzo Maresca, a Chelsea korábbi edzője veszi át. A kiszivárgott információk szerint Maresca 3 éves szerződést ír alá a City-vel, az olasz szakember a Chelsea-vel konferencialigát és klubvilágbajnokságot is nyert, majd a klubvezetéssel való szembekerülés miatt január 1-én távozott a londoni klubtól. Változékony idő lesz a mai délután folyamán is, a széljárás megélénkülhet, főleg borús égboltra számíthatunk, csapadék nem valószínű a meteorológusok szerint. A legmagasabb hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Határidők. Állandóan csörgő telefon, kicsit sem jókedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Ne mondjon fel, csak érezze jól magát. Mi segítünk. Sztár délután, ahol a vidámság lakik.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: A Delkamet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
3: Hideg a víz és éget a nap, nem számít szombat a hétköznap.
4: Tudtad, hogy akár ingyen is ott lehetsz a nyár legnagyobb a magyar fesztiválján, a Vibe-on? Idén is hatalmas bulival készülünk. Azaria, Jude Law, Valmár, Tédeni, Biolex, Pogány induló, BSV és még sokan mások várnak. Július 2-a és 5-e között a Marosparton. És a legjobb? Most elindult a második körös önkéntes jelentkezés. Így akár ingyen is részese lehetsz a Vibe élménynek. Nincs más dolgod, csak jelentkezz önkéntesnek és éld át belülről Erdély legnagyobb magyar fesztiválját. Részletek a vibefesztivál.ro oldalon.
5: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
6: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
2: A jövő energiája Hungary Solar. Lakossági és ipari napelemrendszerek tervezése és kivitelezése megbízható szakértelemmel. Az AT fűtőmodul romániai importőre. Hatékony, modern megoldások egy helyen. Kérjen személyre szabott árajánlatot még ma. Elérhetőség hungarysolar@gmail.com vagy 0745 584 104. Hungary Solar. Telephelyünk Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi út 195 szám alatt a C-csarnokban van. Válassza a jövő energiáját és a modern fűtés technológiát.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
9: Reklámot hallottak.

1999 és a kaliforniai szerelem. Kaliforniában is bizony lehet motorozni. Elkezdődött a motoros szezon itthon is, május 19-ét írunk, azért már jó idők vannak, jó idők közelegnek, és súlyos balesetekre figyelmeztet a rendőrség. A motorosok és robogósok biztonságára fordít kiemelt figyelmet, például ezen a héten a Kovászna megyei rendőrség is. A motorosok és robogósok a közlekedés egyik legveszélyeztettebb résztvevői, amit a háromszéki baleseti statisztikák is alátámasztanak, ugyanis tavaly 8 súlyos közúti balesetben voltak érintettek motorosok, 3 ember pedig életét is vesztette Kovászna megyében. És az Országos Közlekedés Biztonsági Hét keretében a háromszéki közlekedési rendőrök megelőző és ellenőrző akciót szerveznek a balesetek számának csökkentése érdekében. A mai napot, május 19-ét külön a motorosok és robogósok biztonságának szentelik, a rendőrök tájékoztató és megelőző akciókat tartanak, ellenőrzik a sebességhatárok betartását, a védőfelszerelések használatát, valamint a közlekedési szabályok betartását is. Természetesen. Hangsúlyozzák és a rendőrök, hogy a motorosokat és robogósokat nem védi a karosszéria, ezért egy baleset következményei gyakran sokkal súlyosabbak számukra, mint egy autóbaleset résztvevői számára.

hogy kedves motorosok, nagyon, de nagyon vigyázzatok magatokra most a szezonban. Tudom, hogy nagyon imádál, nagy szabadságérzés és imádnivaló érzés az, hogyha valaki motorkerékpáron száguldozik és körbe motrozza itt a térséget, vagy akár egész országot, egész Európát, viszont nagyon-nagyon óvatosan, figyelmesen és lassan közlekedjetek ti is, ugyanúgy, mint az autóvezetők, mindenkinek jó utat és balesetmentes kilométereket. Maradunk még a rendőrségi témáknál, mert van bőven.

4 után vagyunk 6 perccel, Sztár Rádió a legnagyobb slágerek változatosan. A székelyudvarhelyi helyi rendőrség oldalán láthatjátok egyébként a felhívásokat, és nagyon nagy eseményre készül a

0: Őrség, kedves rádióhallgatók, szeretettel várnak Székelyudvarhely minden lakójától elkezdve családig, mindenki, gyermeket, nagyot, érdeklődőt május 21-én ezen a csütörtökön az ünnepi eseményre, amely 10 órától veszi kezdetét a Mártonáron téren, a Patkóban. És a rendezvény során több rendvédelmi hatóság és intézmény is jelen lesz szolgálati járműveivel, felszereléseivel és bemutató standjaival. Azt a gyerekek nagyon fogják élvezni. A román rendvédelmi hatóságok mellett pedig civil önkéntes szervezetek és őrző védőcég is bemutatja szolgálati autóit és felszereléseit az érdeklődők számára. Lesznek meghívott vendégek, többek között a budapesti rendőrfőkapitányság hagyományőrző rendőrszázada is itt lesz a városban, akikkel majd az intézmény évek óta kiváló szakmai és partneri kapcsolatát továbbra is fogják ápolni. A program részeként szolgálati jármű felvonulás is lesz, amely reggel 9 óra 50 perckor indul a Jézus Szíve kápolnától, majd a város központján keresztül halad a Céhek utcáig, ezt követően pedig visszatér a város központ irányába. A járművek várhatóan úgy körülbelül 10 órakor érkeznek meg a Patkóba, tehát csütörtökön, és többek között egy látványos kutyás bemutatóra is sor fog kerülni, amelyet a budapesti rendőr főkapitányság munkatársai fognak tartani, és amely minden korosztály számára izgalmas élményt nyújthat. Én ebbe egyetlen egy bibit látok, hogy kár, hogy ezek a programok nem délután vannak, hogy azok az érdeklődők is, akik napközben dolgoznak, hát 10 óra magasságában szinte mindenki dolgozik, hogy azok az érdeklődők is tudjanak ott lenni, részt venni a délutáni programokon, eseményeken, nézzék meg ezeket a bemutatókat, nézzék meg a felvonulást. És hát nem tudom, hogy lehet az is, hogy a délutáni órákig is még a Mártonáron téren lesznek ők, és együtt ünnepelhetjük a helyi rendőrséget. Én remélem és bízom benne, de egyébként a kollégák mennek, és valószínű, hogy készítenek majd interjúkat, felvételeket is, amit közzéteszünk a magyarfény.ro weboldalunkon és a Star Radio Facebook oldalán. Érdemes lesz követni. És anya már rendőrség, akkor Einzwein Polizei. Hogy is van az 1994-es dal?
1: Ein, zwei, Polizei, drei, vier, Grenadier, fünf, sechs, alte Keks, sieben, acht, gute Nacht. Ein

0: celebration.
1: I like music.
2: Sztár reklám.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
2: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés ősen megfáradt.
4: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
2: Ne aggódj!

0: itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
1: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
0: Légy te is hős! Regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm! Kattanj rá a kajára!
2: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon. Figyelem, kedves szülők! Az Eperke gyereküzlet új helyre költözött. Most már a Városháza tér 20 szám alatt várjuk Önöket, közvetlenül a Ne felejts fagyizó mellett. Készültök az első áldozásra? Nálunk elegáns fiúöltönyök, ingek és stílusos kiegészítők várják a kisurakat, míg a kislányok számára gyönyörű bolerók és harisnyák közül válogathattok. És ez még nem minden. Az Eperkében nem csak elegáns, hanem sportos, egyedi és divatos darabokat is találtok, már 3 hónapos kortól egészen 14 éves korig. Ráadásul megérkeztek a minőségi DD Step szupinált cipők és gumicsizmák is a legkisebbeknek. Eperke gyereküzlet. Új helyen változatlan minőség és egyedi divatos darabok. Várunk szeretettel a Városháza tér 20 szám alatt.
3: Kedves kismamák! Szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.
4: Reklámot hallottak.
5: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyet nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió.

0: érdekességek, közérdekű információk, klasszágerek és jó hangulat.
1: Ma végre jól vagyok és pont, nem érint meg, hogy más mit mond.
0: Ez a Sztár délután.

támogatást kap Parajd. Felújítják a Küsmödi templomot. Még nem dőlt el az angol bajnoki cím sorsa. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Az úthasználati matricát kizárólag hivatalosan engedélyezett portálokon vásárolják meg, ellenkező esetben ugyanis jelentős többletköltségekkel szembesülhetnek, figyelmeztet a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság. Ugyanakkor közölték, hogy az interneten azonosítottak két olyan weboldalt is, amely indokolatlan többletköltségeket számol fel az úthasználati matricát vásárló ügyfeleknek. A hatóság arra kéri az autósokat, hogy a matricát kizárólag a hivatalos Eurovignetta portálon vagy az engedélyezett forgalmazóknál szerezzék be. Megkezdődött a Küsmödi református templom felújítása. Az 1446-ban épült műemlék templomot 1747-ben fa harangtoronnyal egészítették ki, most pedig átfogó renoválás vár az épületre. A munka első lépéseit Hargita megye tanácsa támogatta, a felújítás folytatását pedig a Magyarországi Teleki László Alapítvány vállalta a Romer Flóris programban. Az előkészítő munkák során régészeti feltárást, művészettörténeti kutatást, valamint falkép és kőfaragvány vizsgálatot is végeztek. A kutatásokra és a templom tetőzetének cseréjére a Teleki László Alapítvány 82 millió forint támogatást biztosít, a felújítás megfelelő finanszírozása esetén is legalább 3 évig tart majd. Az Európai Bizottság 14,3 millió eurós támogatást javasol a

0: Hajdi bánya katasztrófa által érintett térség helyreállítására. A brüsszeli testület közleménye szerint Románia a 2025-ös árvizek nyomán részesülne segítségben, miután a megáradt korontpatak vize elárasztotta a Parajdi sóbányát és jelentős károkat okozott a vízügyi infrastruktúrában is. Az Európai Bizottság összesen 144 millió euró elkülönítését indítványozza az Európai Unió szolidaritási alapjából Spanyolország, Románia és Ciprus számára az éghajlati katasztrófák utáni helyreállítás támogatására. Győzött az Arsenal, de még nem dőlt el az angol labdarúgó bajnokság. Tegnap este a londoni csapat Kai Havertz fejes góljával legyőzte a Burnley-t, így 5 pontos előnnyel vezeti a táblázatot a Manchester City előtt, amely a 37. fordulóban ma este 9:30-tól a Bournemouth otthonában lép pályára. Ma este 10:45-től játsszák a Chelsea Tottenham Hotspur összecsapást is. Az utolsó fordulóban vasárnap 18 órától az Arsenal a Crystal Palace otthonában lép pályára, a Manchester City pedig az Aston Villát fogadja. Sajtóhírek szerint távozik az idény végén Pep Guardiola a Manchester City-től, és helyét Enzo Maresca, a Chelsea korábbi edzője veszi át. A kiszivárgott információk szerint Maresca 3 éves szerződést ír alá a City-vel, az olasz szakember a Chelsea-vel konferencialigát és klubvilágbajnokságot is nyert, majd a klubvezetéssel való szembekerülés miatt január 1-én távozott a londoni klubtól. Változékony idő lesz a mai délután folyamán is, a széljárás megélénkülhet, főleg borús égboltra számíthatunk, csapadék nem valószínű a meteorológusok szerint. A legmagasabb hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: A csillagok hangja.

0: like music. Star reklám.
1: Udvarhely szívében az 5-ös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro U-val. Prémium test és arckezelések, spraybarnítás, szemöldök tetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.
2: Hideg a víz és éget a nap, nem számít szombat a hétköznap.
1: Tudtad, hogy akár ingyen is ott lehetsz a nyár legnagyobb a magyar fesztiválja?

0: a Vibe-on. Idén is hatalmas bulival készülünk. Azaria, Jude Law, Walmart, Tédeni, Biolex, Pogány induló BSV, és még sokan mások várnak. Július 2-a és 5-e között a Marosparton. És a legjobb? Most elindult a második körös önkéntes jelentkezés. Így akár ingyen is részese lehetsz a Vibe élménynek. Nincs más dolgod, csak jelentkezz önkéntesnek, és éld át belülről Erdély legnagyobb magyar fesztiválját. Részletek a vibefesztivál.ro oldalon.
1: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
0: Építkezel, felújítasz, barkácsolsz? Akkor most figyelj! Megnyílt az alsó piktor a Hunyadi János utca 60 szám alatt, a régi Comkim helyén. Festékek, építőanyagok, barkácsáru, nagy választék, kiváló minőség, korrekt árak. A megnyitással egy időben nyereményjáték is indul, ahol értékes ajándékokat sorsolunk kivásárlóink között. Most már két üzletben várunk Székelyudvarhelyen. Piktor. Bizalmat építünk. Étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
2: Közérdekű hirdetés következik.
3: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.
4: Reklámot hallottak.
5: Sztárrádió
6: a legnagyobb slágerek változatosan. 4:50 pontban is elérte a hőmérő Higanyszán a 20 Celsius fokot Székelyudvarhelyen. Kellemes az idő május 19-én, esetleg egy könnyed sétára is van lehetőség a délutáni órákban, és hogyha sétálnátok a városközpontban, akkor általában azért a Kossuth Lajos utcát választja mindenki. És ha még mindig mérgelődnétek, hogy milyen állapotban vannak a járdák a Kossuth utcában, akkor megnyugtatlak, hogy napokon belül újra fogják aszfaltozni ezeket a járdákat, és jól tudjuk, hogy ezeket a gázvezetékek cseréje miatt bontottak fel, holott ugye néhány éve volt rendbetéve ez a Kossuth Lajos utcai járda, és a tervek szerint napokon belül elkezdődhetnek a munkálatok, és nem is kerül pénzébe a városnak. A költségeket teljes egészében a gázvállalat állja. Nagyon sok járókelő szájából hangzott el az a mondat, hogy katasztrofális állapotban van most a járda, pedig csak néhány éve volt rendbetéve. Valóban nem szép a látvány, hiszen nem csak a gázcsövek elvezetésének a nyomvonalán törték fel a járdát, hanem máshol is felszedték az aszfaltot, és kár érte, mert néhány éve tényleg annyira szépen meg volt csinálva, és tökéletes munkát végeztek akkor. 1,2 millió lejbe került. 3 évvel ezelőtt aszfaltoztatta újra a Városháza karbantartási munkálatok részeként, és ekkor új járda szegélyeket is kialakítottak. A kivitelezésre 1,2 millió lejt költöttek, amit az RMDS helyi szervezete részben saját sikereként könyvelt el, mivel nem szavaztak meg további 400 ezer lejt az akkor még át nem vett szejkefürdői ivó- és szennyvízhálózat kijavítására, és mint közölték, az említett összeget inkább járdajavításokra csoportosították át. Úgyhogy itt mindenkinek az érdeme, viszont most abszolút nem látszik abból a szép munkálatból semmi. Katasztrofálisan néz ki a Kossuth Lajos utca, és nem irigylem sem a rollereseket, sem a babakocsisokat, a biciklisekről ne is beszéljünk, és a gyalogosokat még meg sem kell említeni. De idén márciusban bejelentették volt, hogy a szolgáltató elkezdi a gázvezetékek cseréjét az utcában, és ehhez viszont fel kellett törni a járdákat. Egy hónaposra becsült munkálatokat követően helyreállítják azokat, ígérték, de még mindig nincs helyreállítva. Itt általában van, ami meg van ígérve, és nem biztos, hogy arra határidőre lesz végigcsinálva, ehhez hozzá kell szokni. Na, úgyhogy még nézem, mit írtak ezzel kapcsolatban. Most már csak két nagyobb gödröt kell ásson a kivitelező, így elméletileg csütörtökön, tehát ezen a héten elkezdődhetne a helyreállítás. És valószínűbb azonban, hogy csak jövő héten kezdődik el az aszfaltozás, hiszen kedvezőtlen időjárás várható ezen a héten, illetve az utcában

Működő üzletek tulajdonosai is kérték, hogy lehessen már használni a járdákat a közelgő pünkösdi időszakban. Így hát ezt a járdát egyelőre most így hagyják Pünkösdre, aztán majd jövő héten neki fognak az aszfaltozásnak. A teljes költséget pedig a gázvállalat fogja vállalni, őket terheli ez az összeg. Kisváros vagyunk, nem tudom, milyen lehet egy nagyvárosi élet, ha itt annyi probléma van. Big City Life érkezik a nagy dal Márce Fixről.

Plusz felvétele 16 óra 34 perckor. Megyünk tovább, Rúzsa Magdi érkezik, és a Rossz Lány című slágerét fogjuk meghallgatni. Egyébként meg a jó lányoknak is mondom, hogy lehet hímezni, nekifogni asztalkendőket, mert a legszebb hímzett asztalkendőket keresik. A Kárpát-medence egész területéről és a diaszpórából is várják az alkotásokat. A második alkalommal meghirdetett hímzett ünnepi asztalkendők pályázatra, nem is tudtam, hogy létezik ilyen pályázat is, az MRT, a Hagyományok Háza szakmai és stratégiai partnerségével hirdeti meg, a múltból merítkezve, a jelennek hímezve második hímzett ünnepi asztalkendők kiállítást és pályázatot. Fehér vagy tört fehér alapra kell, hogy készüljön. Hímzett alkotásokat várnak, amelyek elegáns terítékek kiegészítőiként is megállják majd a helyüket. A felhívás célja pedig olyan hímzett asztalkendők elkészítése, amelyek egyszerre őrzik a hagyományos kézműves értékeket és illeszkednek a mai ünnepi asztalkultúrához. A pályázatra pedig a teljes Kárpát-medencéből, valamint a diaszpórából is lehet jelentkezni november 9-ig. Hosszú még a nyár, úgyhogy bőven neki lehet fogni asztalterítőket hímezni. Az idei pályázat anyagából később pedig kiállítás nyílik, amelyet kisfilm és vándorló fotótárlat is kísér majd. Jelentkezni lehet egyébként egy dokfájlon keresztül, amit megtaláltok a helyi hírportálokon, és ha beírjátok a világhálóra a Google-be is például, hogy asztalterítő pályázat, vagy legszebb hímzett asztalkendő pályázat, akkor minden információt megtaláltok. A rossz lányok is jelentkezhetnek.

0: like music.
1: Sztár reklám. Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor, hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
2: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha a háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
3: Újból Székelyföldön lépnek pályára a Go Big világranglista vezetői

0: és a Techball európai elitje. Június 6-án és 7-én Homorod fürdő Challenger Techball League a Lobogó Panziónál. Három kategória, látványos mérkőzések, a döntők pedig június 7-én vasárnap 19 órától kezdődnek. Gyere el és a decemberi székelyudvarhelyi világbajnokság után éld át újra a Techball varázsát!
1: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
2: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744-7857-21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
3: Reklámot hallotta.
4: A reklámok után és a híradó előtt még itt lesz Last Frequencies, Dear Henny és New Level Empire, valamint Dermot Kennedy és Medusa felvételét is meg fogjuk hallgatni. Én pedig legközelebb holnap érkezek a Sztár délutánban, május 20-án. Addig is vigyázzatok magatokra, kellemes szép délutánt mindenkinek. A mikrofonnál Bedő Erikát hallottátok. Sziasztok!

Támogatást kap Parajd. Felújítják a Küsmödi templomot. Még nem dőlt el az angol bajnoki cím sorsa. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Az úthasználati matricát kizárólag hivatalosan engedélyezett portálokon vásárolják meg, ellenkező esetben ugyanis jelentős többletköltségekkel szembesülhetnek. Figyelmeztet a Közúti Infrastruktúrát Kezelő Országos Társaság. Ugyanakkor közölték, hogy az interneten azonosítottak két olyan weboldalt is, amely indokolatlan többletköltségeket számol fel az úthasználati matricát vásárló ügyfeleknek. A hatóság arra kéri az autósokat, hogy a matricát kizárólag a hivatalos Eurovignetta portálon vagy az engedélyezett forgalmazóknál szerezzék be. Megkezdődött a Küsmödi református templom felújítása. Az 1446-ban épült műemlék templomot 1747-ben faharangtoronnyal egészítették ki, most pedig átfogó renoválás vár az épületre. A munka első lépéseit Hargita megye tanácsa támogatta, a felújítás folytatását pedig a Magyarországi Teleki László Alapítvány vállalta a Rómer Flóris programban. Az előkészítő munkák során régészeti feltárást, művészettörténeti kutatást, valamint falkép és kőfaragvány vizsgálatot is végeztek. A kutatásokra és a templom tetőzetének cseréjére a Teleki László Alapítvány 82 millió forint támogatást biztosít, a felújítás megfelelő finanszírozása esetén is legalább 3 évig tart majd. Az Európai Bizottság 14,3 millió eurós támogatást javasol a parajdi bányakatasztrófa által érintett térség helyreállítására. A brüsszeli testület közleménye szerint Románia a 2025-ös árvizek nyomán részesülne segítségben, miután a megáradt korontpatak vize elárasztotta a parajdi sóbányát és jelentős károkat okozott a vízügyi infrastruktúrában is. Az Európai Bizottság összesen 144 millió euró elkülönítését indítványozza az Európai Unió szolidaritási alapjából Spanyolország, Románia és Ciprus számára az éghajlati katasztrófák utáni helyreállítás támogatására. Győzött az Arsenal, de még nem dőlt el az angol labdarúgó bajnokság. Tegnap este a londoni csapat Kai Havertz fejes góljával legyőzte a Burnley-t, így 5 pontos előnnyel vezeti a táblázatot a Manchester City előtt, amely a 37. fordulóban ma este 9:30-tól a Bournemouth otthonában lép pályára. Ma este 4:11-től játsszák a Chelsea Tottenham Hotspur összecsapást is. Az utolsó fordulóban vasárnap 18 órától az Arsenal a Crystal Palace otthonában lép pályára, a Manchester City pedig az Aston Villát fogadja. Sajtóhírek szerint távozik az idény végén Pep Guardiola a Manchester City-től.

0: edzőről, és helyét Enzo Maresca, a Chelsea korábbi edzője veszi át. A kiszivárgott információk szerint Maresca 3 éves szerződést ír alá a Cityvel, az olasz szakember a Chelsea-vel konferencialigát és klubvilágbajnokságot is nyert, majd a klubvezetéssel való szembekerülés miatt január 1-én távozott a londoni klubtól. Változékony idő lesz a mai délután folyamán is, a széljárás megélénkülhet, főleg borús égboltra számíthatunk, csapadék nem valószínű a meteorológusok szerint. A legmagasabb hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 20 fok körül alakulnak. Aztán rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music. Star reklám.
1: A Delkamert munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
2: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika, második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika, autód megköszöni a törődést.
3: Építkezel? Felújítasz? Barkácsolsz? Akkor most figyelj! Megnyílt az Alsó Piktor a Hunyadi János utca 60 szám alatt, a régi Komkim helyén. Festékek, építőanyagok, barkácsáru, nagy választék, kiváló minőség, korrekt árak. A megnyitással egy időben nyereményjáték is indul, ahol értékes ajándékokat sorsolunk kivásárlóink között. Most már két üzletben várunk Székelyudvarhelyen. Piktor. Bizalmat építünk.
2: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Kolumbán optika és személyzet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat.

0: Itt a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
1: Közérdekű hirdetés következik.
2: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.
3: Reklámot hallottak.
4: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
3: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
4: Ha kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a Fitfeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rád, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. Fitfeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz.
5: Minőségi iratfűzés, nyomtatás, színes fénymásolás szeretne? Jöjjön az AVG üzletébe a Kossuth Lajos utca 22 szám alá.
6: Vásároljon, nyomtasson, fénymásoljon gyorsan és kényelmesen, diák kedvezménnyel az AVG-ben.

0: like music. Star reklám. Udvarhely szívében, az 5-ös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro U-val. Prémium test és arckezelések, spraybarnítás, szemöldök tetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454. Hideg a víz és éget a nap, nem számít szombat a hétköznap. Tudtad, hogy akár ingyen is ott lehetsz a nyár legnagyobb a magyar fesztiválján, a Vibe-on? Idén is hatalmas bulival készülünk. Azaria, Jude Law, Valmár, Tédeni, Biolex, Pogányinduló, BSV és még sokan mások várnak július 2-a és 5-e között a Marosparton. És a legjobb? Most elindult a második körös önkéntes jelentkezés. Így akár ingyen is részese lehetsz a Vibe élménynek. Nincs más dolgod, csak jelentkezz önkéntesnek és éld át belülről Erdély legnagyobb magyar fesztiválját. Részletek a vibefesztivál.ro oldalon.
1: Figyelem, akció!
2: Ha bútor, akkor rózsafont.
3: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek az Areóban, arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatát.
1: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik. Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és

fejét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

and I know what makes you crazy.

0: I like music.
1: Star reklám.
2: Isuszerelé. Bér egy 2-3 köbméteres konténert Székelyudvarhelyen és 15 kilométeres körzetében. Lomtalanítás, lakásfelújítás vagy törmelékelhordás? Mi elszállítjuk a hulladékot. Otthonról magánszemélyeknek vagy akár cégeknek is biztosítunk konténereket. Hívd a 0723 188 987-es telefonszámot, vagy keresd Facebookon Isuszerelé néven. Isuszerelé. Mindig ott, ahol szükséged van ránk.
3: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
4: Újból Székelyföldön lépnek pályára a Góbék világranglista vezetői és a Techball európai elitje. Június 6-án és 7-én Homorod fürdő Challenger Techball League a Lobogó Panziónál. Három kategória, látványos mérkőzések, a döntők pedig június 7-én, vasárnap 19 órától kezdődnek. Gyere el és a decemberi Székelyudvarhelyi világbajnokság után éld át újra a Techball varázsát!
5: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mély garázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhat.

0: like music. Star reklám.
1: A Delkamert munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gép kezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon. Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika, Második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika, autód megköszöni a törődést.
2: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanat.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik.

0: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltse el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
1: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
0: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
2: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
4: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
3: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
4: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön

0: Vacsorát varázsolok az asztalra.
1: Légy te is hős! Regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm! Kattanj rá a kajára!
2: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
3: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
4: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
5: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
6: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
5: Látogass el Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében.
6: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
5: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
4: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
7: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is áll.
8: Ha kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a Fitfeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardioedzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rád, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. Fitfeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz.
9: Közérdekű hirdetés következik.
10: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
9: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Hideg a víz és éget a nap. Nem számít szombat a hétköznap.
3: Tudtad, hogy akár ingyen is ott lehetsz a nyár legnagyobb a magyar fesztiválján, a Vibe-on? Idén is hatalmas bulival készülünk. Azaria, Jude Law, Walmart, Tédeni, Biolex, Pogányinduló, BSV és még sokan mások várnak. Július 2-a és 5-e között a Marosparton. És a legjobb? Most elindult a második körös önkéntes jelentkezés. Így akár ingyen is részese lehetsz a Vibe élménynek. Nincs más dolgod, csak jelentkezz önkéntesnek és éld át belülről Erdély legnagyobb magyar fesztiválját. Részletek a vibefestival.ro oldalon. Építkezel, felújítasz, barkácsolsz? Akkor most figyelj! Megnyílt az Alsó Piktor a Hunyadi János utca 60 szám alatt, a régi Komkim helyén. Festékek, építőanyagok, barkácsáru, nagy választék, kiváló minőség, korrekt árak. A megnyitással egy időben nyereményjáték is indul, ahol értékes ajándékokat sorsolunk kivásárlóink között. Most már két üzletben várunk Székelyudvarhelyen. Piktor. Bizalmat építünk.
4: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézd be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
5: A jövő energiája Hungary Solar. Lakossági és ipari napelemrendszerek tervezése és kivitelezése megbízható szakértelemmel. Az Alté fűtőmodul romániai importőre. Hatékony, modern megoldások egy helyen. Kérjen személyre szabott árajánlatot még ma. Elérhetőség hungarysolar@gmail.com vagy 0745 584 104. Hungary Solar. Telephelyünk Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi út 195 szám alatt a C-csarnokban van. Válassza a jövő energiáját és a modern fűtés technológiát.
6: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor, hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
3: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz is. Nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
7: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a II. Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
8: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd elő a telefonot, és írjad! 0731 218 460.

0: I like music.
1: Star reklám.
2: Isuszer elé. Bérelj 2-3 köbméteres konténert Székelyudvarhelyen és 15 kilométeres körzetében. Nyomtalanítás, lakásfelújítás vagy törmelékelhordás. Mi elszállítjuk a hulladékot. Otthonról magánszemélyeknek vagy akár cégeknek is biztosítunk konténereket. Hívd a 0723 188 987-es telefonszámot, vagy keres Facebookon Isuszer elé néven. Isuszer elé. Mindig ott, ahol szükséged van ránk.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
4: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
5: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat. A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a polo-

0: kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
1: Közérdekű hirdetés következik.
2: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.

Mi azt a zenét játszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz is. Nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
3: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
4: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.

Possession of the Groove.

Mi azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni.

0: futott az égre. A csizmámról is lekopott már a por.
1: Sztárrádió! Sztárrádió! Közelebb, közelebb hozzád! 100.8! 100.8!